Vibration.

0: Tilos. Tilos Rádió Budapest. FM 90,3. És akkor most kezdődik a Down Tempo. Mint minden héten, szombat reggel, 8-9-ig. Format C és DST műsor. Ma reggel én, azaz DST fogok zenélni nektek. Summer Rhythm 2026 Sessions, második epizód. Ma reggel pedig egy Dubwise Dubstep szelekció lesz. 100% vinil. Nyári zenék, nyári reggeleken. Ez a Summer Rhythm. Jó sok éve már minden nyáron. Itt velem DST-vel, Tiloson. És ha tetszik a műsor, küldhettek visszajelzést. Kövessétek be az oldalakat, az Instán is, meg a Facebookon is. facebook.com/dst.tilos.downtempo. Instán ugyanez a tag. Kövessétek be, kommenteljetek, lájkoljátok, esetleg küldhettek üzenet is, mindegy. Tracklistát és az archívot megtaláljátok a Tilos Rádió weboldalán a műsor vége után majd. Mint mindig. És egy nagyon szépen strukturált rendszerezett archívumot találtok a dstmusic.hu-n. Nagyon sok évre visszamenőleg. Még mindig nem teljes az adatbázis, nem sok időm van vele foglalkozni, de majd igyekszem kicsivel a korábbi éveket is elővenni, a 2006-ig talán egyszer sikerül feltölteni a tracklistákat. De most tartsatok velem 9-ig. Hallgassátok a Dubwise dubstepeket. DST Tilos, Down Tempo.
1: I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last one. I'm going to get the last

Tilos Rádió. És ez volt a mai reggeli Down Tempo. Én azaz DST zenéltem nektek. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Facebookon és Instán ne felejtjétek. dst.tilos.downtempo. Küldjetek egy visszajelzést. Előre is köszi. Tracklistát archívot a tilos.hu-n megtaláljátok. És legyen egy szép napotok, sziasztok!

0: tudat.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádióban a Szép Kilátó Fogadó, és azon belül pedig a Múzeum Sirató 16. adás, Mennyi Józseffel. Szervusz, Józsi! Azt kell mondanom, hogy Képzőművészeti Egyetem, melyik tanszék?
2: Elmélet.
1: Elmélet, annak vagy a vezetője.
2: Igen.
1: De mi most ilyen gyakorlatias dolgokról is fogunk beszélni.
2: Jó.
1: A 16. az azt jelenti, hogy 8 éve siratjuk. Múzeum Sirató, siratjuk a rendszert. Egy csomó minden okafogyottá válik lassan. Így látod-e? Nincs mit siratni, van mit siratni.
2: Hú, ez jó kérdés így elsőre. Nem tudom.
1: Szóltam előre.
2: Nem tudom. Igen, nem tudom, hogy ez remény van, tehát hogy az, az okafogyottságra. Az, hogy ez hogy megy végbe, és mennyi idő alatt az okafogyódás, azt nem tudom, mert hogy a rendszerben jól láthatóan semmilyen pénz nincs, és mindarra, amit el kéne rendezni azért a múzeumok területén, ahhoz nagyon sok pénzre lenne szükség.
1: Egy kicsit ellentmondanék abban az értelemben, hogy a miniszter Tar Zoltán tegnap felszólította a legdurvább helyzetben lévő intézmények üzemi tanácsait és szakszervezeteit, tehát ez nagyon érdekes, nem a dolgozókat, hanem ezeket a hivatalos tárgyaló partnernek minősülő szervezeteket, hogy gyűjtsék össze a problémákat. Ugye ez az iparművészeti, a természettudományi, és talán a...
2: Hát van azért 6 történeti, van azért egy-kettő.
1: De azt nem kérte a felsorolásban.
2: Jó, tudom, mert csak nem hozzá tartozik feltétlenül.
1: De kilukadni, hogy nem minden tartozik hozzá.
2: Igen, de a Nemzeti Galéria, tehát hogy azért még voltak, az elmúlt 8 évben voltak problémás
1: tehát
2: eseteink.
1: Innen még lennének ötletek, hogy mitől kérjen be ötlethalmazokat.
2: Meg igen, tehát hogy az ötlethalmaz jó, meg nagyon jó a nyitottság. Kicsit hát kivárás van.
1: Meg... Várj, ezek vizsgálatok lesznek, tehát ez felelősség megállapításra megy, nem?
2: Biztos, hogy igen, ugye szétválasztják az MNMKK szörnyszülöttet, tehát hogy az is meg lesz, de hogy remélem záros határidőben, de mindegyik nagyon sok pénz. Tehát hogy ez a, ugye többször beszéltünk itt arról, hogy a két koordinátának a két ága, az egyik a tengelye, az egyik az a idő, a másik meg a pénz. Tehát hogyha nincs annyi pénz, akkor húzódik az idő. Tehát, hogy az volt a múzeumok költöztetésénél, átépítésénél és mindenütt, ez volt, hogy amikor nem volt pénz, akkor egyszer csak hup, megugrott, és már plusz 5 év, vagy plusz 10 év, vagy nem tudom, mi lett belőle.
1: Igen, van egy ilyen tapasztalat valóban, de a másik tapasztalat az, hogy van pénz, csak rossz helyre ment.
2: Igen, de mindenki azt gondolja, hogy ez most az ő pénze lesz.
1: Az
2: ami
1: az
2: rossz
1: kevés.
2: Helyre ment. Igen, és ahhoz az meg kevés, mert az egész rendszerben van valószínűleg nagyon kevés pénz. Tehát tényleg nagyon jó irány.
1: Mire kell a pénz?
2: Hát például ugye le gatyásodott, az egész szféra legatyásodott, tehát az, hogy a fizetések hol vannak, az katasztrófa. Ez milliárdos nagyságrendű összeg, amivel ezt rendezni lehetne.
1: Ez az, amikor az iparművészetések fölvették a trikót, és azt írták, hogy nem a fizetése van, maga annak ellenére vagyunk.
2: Így van, de hát az egész vidéki rendszer.
1: És az OSK is ezt mondja.
2: Igen, közgyűjtemények, múzeumok, most a kettőt nem választom olyan nagyon ketté, mindenhol a legatyásodás van, tehát hogy ez a terület elhanyagolt volt, nagyon sok pénz kellene ahhoz, hogy visszacsábítson embereket. Tehát ahhoz, hogy egy végzős egyetemi hallgató azt mondja, hogy hát én múzeumban szeretnék dolgozni, ahhoz ne kelljen csak az önfeláldozás. Úgyhogy itt nagyon sok pénz kell, a visszacsinálásra is egy csomó pénz kell, tehát vannak olyan múzeumok, hát az építésre, közlekedési múzeum, nem gondolt még senki bele, hogy ebből lehetne technikai múzeum, ugyanúgy
1: a
2: hagyjuk.
1: Szervezetileg az
2: hát persze, csak a, igen, csak nem, az egy másik gondolat lenne, hogy ennek a nagyobb kontextusba illesztése. A Nemzeti Galéria jelenleg, hát ilyen nagyon furcsa állapotban van, félig lebontott épülettel mellette, vagy félig felépült épülettel mellette.
1: Ez a várbeli része, a Városligetnek
2: igen.
1: Már nem kell figyelmet
2: hát,
1: fordítani.
2: Igen, tehát hogy igen, de hát azért a többi is, tehát hogy az iparművészetről nem beszélve, ami magában egy nagy összeg lesz.
1: De erről döntöttek.
2: Erről döntöttek, csak hogy költségvetési fejezetetben melyik
1: mint hol. Mintha azt olvastam volna, hogy ott van, csak nem nem költötték el rá, az észtek 10 évvel ezelőtt az mást képviselt, mint amiről most szó lenne.
2: Hát az 4-szer annyi pénz, vagy 5-szer annyi pénz.
1: Feltehetőleg, de kire hallgat ilyenkor a miniszter? Vagy hol van a pénzügyminiszter?
2: Ezt nem tudom. Remélem, hogy egymással beszélnek, és meghallgatják egymást, és lesz egy ilyen prioritás lista. Most ez szépen mutat, hogy az iparművészeti meg lesz, de ott sorakoznak mögötte a többiek. Tehát, hogy ez meglátjuk, hogy merre felé tud alakulni.
1: Mi van vidéken?
2: Hát vidéken meg ugye a Nyíregyházi Múzeumot kéne valahogy...
1: József András
2: kéne valahogy megnyitni, vagy befejezni, vagy nem tudom mit csinálni vele, és hát ott meg ugye ott meg az önkormányzati törvényhez kellene valahogy hozzányúlni, hogy egyáltalán hogy jutnak hozzá forrásokhoz a kultúrával kapcsolatban az önkormányzatok.
1: A vidéki múzeumok a város... város terhe? A megyei,
2: igen, hát 2013 óta, amikor 2-szer megváltoztatták a megyei múzeumoknak a státuszát, akkor a megoldás az lett, hogy a megyei jogú városokhoz, Szentendréhez, Pest megyében rendelték a múzeumokat, a nagy részüket. Nem egy rossz rendszer egyébként, tehát működhetne, ha össze lenne hangolva azzal, hogy milyen bevételeik vannak az önkormányzatoknak, de hát elvettek tőlük egy csomó mindent, kiürítették a kasszát, és hát hol lehet spórolni a csatornán, meg a nem tudom, mind nem lehet spórolni, mert meghalunk.
1: Ja, az árvíz,
2: igen, meghalunk, vagy az árvízvédelem. Tehát, hogy egy csomó mindenen nem lehet spórolni, hát a múzeumon lehet.
1: De ebben az értelemben a vidéki múzeumok is Tarr Zoltánhoz tartoznak?
2: A vidéki múzeumok, hát ebben az értelemben igen, Tarr Zoltánhoz és Sári Zsolthoz, de hát szakmailag, egyébként pedig az önkormányzatokhoz.
1: Magyarul, hogyha az önkormányzat kitalál valamit, és azt mondja, neki ez megéri, akkor csinálhatja.
2: Hát, hogyha lesz pénze rá. Tehát,
1: jó,
2: hogy itt át kell alakítani újra a struktúrát, vagy végig kell gondolni, hogy egyáltalán akarunk-e valamit kezdeni az önkormányzatokkal és az autonómiájukkal, de hát ez magasan fölötte van annak, hogy itt legfeljebb tárgyalóasztalhoz ülhet a Tarr Zoltán, meg a Sári Zsolt, és akkor meghallgatják az ő véleményét is, de hát ez egy nagyobb volumenű kérdés.
1: Akkor most megint játszunk királyt. Ez most könnyű lesz, mert fölmegyünk a várba, már nem kell a Városligettel foglalkoznod, kedves király, és, de hát itt vagyunk veled, szóval ne izgulj, nem vagy egyedül, és csináljunk ott egy nemzeti galériát, vannak falaid, ami vitatárgyát képezi, hogy mi épüljön mögé, és van egy nemzeti galériád, ami szegény nem jó állapotban van, és ott van egy nagyon értékes gyűjtemény. Mit javasolsz?
2: Hát egy ilyen széleskörű királyi tanácsot hívnék össze. Igen, tehát, hogy az biztos, hogy nem.
1: De nem mindenki hallgatja elejétől fogva, ezt minden adásban eljátszuk, hogy ha te lennél a király, akkor mit csinálnál a Nemzeti Galériával a Budapesti Palotában?
2: Igen. Igen. Szóval nem tudom. Nagyon nagy. Tehát, hogy a szemem előtt ilyen óriási grémiumok lebegnek. Ha szabad kezem van, akkor muszáj, hogy meglassítsa, mert annyira összegabaintották a kérdéseket az elmúlt 16 évben az Orbán kormányok, hogy egyszerűen nincs fekete-fehér megoldás, tehát nincs ilyen autoriter megoldás, hogy azt mondom, hú, az tök jó lenne, és csoda történjen, és legyen így.
1: Hanem király vagy te?
2: Hát ilyen fogalmatlan. Ugye az történt, hogy onnan kéne elkezdeni, hogy tényleg eltelt 15 év mióta egyesítették újra a Nemzeti Galériát és a Szépművészeti Múzeumot, érdemes-e szétválasztani. Vannak pro és kontra érvek, nyilván végig lehet gondolni, hogy lehet-e ilyet csinálni. Nem ott kell kezdeni, hogy mondjuk a gyűjtemény miatt érdemese, hanem ott kell kezdeni, hogy a nemzeti miatt érdemese.
1: Mert tehát, a Szépművészeti az nem nemzeti?
2: Hát nem, ugye az
1: ez
2: egy
1: nemzetközi,
2: és az a kérdés, hogy azon túl, hogy a Bán László az elmúlt 15 évben állandóan ilyen lózunként szajkózta, hogy kellene, hogy nemzetközi összefüggés rendszerbe kell helyezni a nemzetit, ezért jó, hogy a Nemzeti Galéria benn van a szép művészetiben. Na most azt, amit csináltak az elmúlt 15 évben, azt meg lehetett volna csinálni úgy is, hogyha a Nemzeti Galéria teljesen külön van. Tehát ez a nemzetközi összefüggés rendszerbe helyezés, ez akkor is megtörténhetett volna. Ugye az történt, hogy a kiállításokon különböző nemzetközi műveket, külföldi műveket néha beleraktak a kiállításokba.
1: Ezzel levitték az oltárokat a várból.
2: Jó, sok mindent csináltak, tehát nagyon sokféle.
1: De ezt én szemrehányásképpen mondom.
2: Igen, de sok, most itt vagyunk tizenvalahány év után, tehát ott kéne kezdeni, hogy kellene nekünk nemzeti galéria.
1: Mindenkinek van.
2: Nincs mindenkinek,
1: nincs,
2: mert van, ahol ezt már beillesztették, vagy nem illesztették be, sőt, olyan is van az elmúlt években, beszéltem olyan külföldi művészettörténésszel, aki azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha lenne újra nemzeti, hiszen most az érdekes. Ott lehetne jó vizsgálatokat végezni a nemzeti kérdésével kapcsolatban. Jó, de hát ez egy vélemény, sok véleményt kéne meghallgatni, és tényleg kitárni ezt a vitát, és nyilvánosan végigvitatkozni, mert ez nem csak a múzeummal kapcsolatban érdekes, hanem egyáltalán a kultúránkkal kapcsolatban, mennyire akarunk mi nemzeti kultúrát, és mennyire akarunk nemzetközit. Ugyanez a kérdés a műcsarnoknál.
1: Szerintem mind a kettőt akarjuk.
2: Rendben.
1: Egy konzervatív gondolkodású közösség a miénk, ezt el kell fogadni, és ez, hogyha hozzányúlsz valami, ez ami nemzeti, az nem vesz. Szóval én szerintem abból nem leszel többé király.
2: De hát ez van most. Tehát ugye az történt, hogy a szép művészetibe beolvasztották a Nemzeti Galériát.
1: De még mindig Nemzeti Galériának hívják, és mindenki úgy megy oda.
2: Ez így is marad, de ha komolyan vesszük a dolgot, ugye ha épülne egy új Nemzeti Galéria, azok szerint, a tervek szerint, amik voltak, ott az eddig nyilvánosságra nem került tervek szerint, azt például királyként mindenképpen szeretném, hogyha láthatnám azokat a terveket.
1: A Városligetire gondolsz?
2: Igen, igen. Hogy hogyan gondolták benne a Monet és Munkácsi közti viszont. Tehát, hogy ez hol van?
1: M betűnél.
2: Melyik teremben melyik van, és hogy lehet?
1: Ez a Monénak a Nemzeti Galériához.
2: Hát ugye az új...
1: Az megy a szép művészet.
2: Hát tudom, de mégiscsak az volt a mondás, hogy azért kell az új Nemzeti Galéria, hogy ezek nemzetközi összefüggésbe kerüljenek. Tehát a szép művészetivel egybe legyen. Tehát, hogy nyilván, hogyha nem lehet egy terembe helyezni Monét meg Munkácsit, vagy lehet, de nem érdemes, de hogy ez vajon hogy képzelődött? Meg lehet ezt csinálni külön? Érdemes ezt külön tartani? Vagy pedig tényleg fel kell olvasztani ebben? Ez tényleg egy óriási kérdés. És ugyanez volt a probléma most, vagy ugyanez a probléma most a számomra még fontosabb, ugye az nem múzeum, de
1: akarod a műcsarnokot, tudom.
2: A műcsarnok.
1: Ott nem leszel király, de még itt maradnék én, mint udvari bohóc mondjuk. És azt mondta, nem, hogy bejártam én itt hegyet, völgyet, a várban. Elnézést. És nekem nagyon tetszik ez a fal, ami megmaradt az általam egyébként imádott épületből, ha valaki úgy emlékszik inkább, hogy munkásmozgalmi. Nekem nagyon közel állt az ízlésemhez ez a vörös márványra emlékeztető kőanyag, bármiből is volt, a nagy lépcsők, az elegancia, a nagy tér, a jól rendezhetőség, átláthatóság, stb. Ez többé nincsen. Az a jelszó, hogy mert az eredetiig kell visszamenni, és ettől egy fal maradt ott, mert a nem tudom, mikor a háború után ott a mindenféle rettenetes építészek miket műveltek, és most
2: nem
1: van egy
2: voltak
1: fal.
2: Voltak rettenetes építészek.
1: Szerintem
2: nagyon,
1: sem.
2: Nagyon
1: hiszen az előbb mondtam el, hogy milyen szuper igen. volt, amit lebontottak, és ugye, amely jól tudom, akkor mind a ketten azt a nézetet pártoljuk, hogy meg kell hagyni a korszakok emlékét az műemlékeknél. Na, tehát ott van egy fal, és akkor azt mondanám, hogy ha már eddig jutottak, ne építsék vissza azt, ami volt, de emeljenek mögé úgy, mint a Louvre, a piramissal, vagy úgy, mint Londonban a modern épület, múzeumépület, vagy úgy, mint az iparművészeti mögé tervezett épület, egy korszakos épületet, mert építeni oda kell, és az legyen a Nemzeti Galéria gyűjteményének az egyik épülete, és átpakolnak, és szépen rendbe hozzák azt, ami most a lófaroknál van, megszüntetik a vuslit, a virslit és a sört, és ott méltóképpen arra használják, amire régi magyar, modern magyar művészet, régi magyar művészet, összefüggés, köszönjük, akit érdekel még a szép művészetiben megtalálja a más nemzetközit. Ezt mondanám én így hirtelen felindulásból, de nem muszáj így legyen, csak lebeg ez a szemem előtt.
2: Én meg nagyon sok építészt, meg urbanistát hívnék össze, és végig gondolnám ezt, mert ugye a tényleg az a probléma most, hogy hülyén fog kinézni a vár.
1: Már most?
2: Már most hülyén néz ki persze ezzel a félig elbontott dologgal, meg lovardával, meg mindennel, tehát hogy össze-vissza kaszabolták az egészet, de hogy így féloldalasan meg még hülyébb a dolog. Aha. Tehát, hogy mit csinálunk, az egyébként tényleg eltúlzott méretű kupolával. Tehát, hogy az most...
1: Hát ez egy korszaknak az építészeti
2: az
1: jele.
2: Az rendben van, de hogyha elkezdtük az egyik felén átépíteni, akkor...
1: Összehasonlítjuk. Így is lehet, úgy is lehet.
2: Tudom, de ez is ugyanakkor a vita téma lehetne. Én sokféle dolgot tudnék elképzelni, tehát én nagyon sok, hogyha tényleg a király hasonlatnál maradunk, vagy akkor nagyon sokat tudnék elképzelni, tehát azt is el tudom képzelni, hogy valahol épül egy nemzeti galéria. És ugye erre voltak tervek.
1: De nem a várban?
2: Nem a várban. Uh-huh. És én is készítettem erre, vagy egy csoporttal készítettünk tervet még 2008-9 környékén, hogy a Nemzeti Múzeumnak a 20.-21. századi részlege költözhetne oda, ahol a Nemzeti Galéria van.
1: Mármint a város kertből?
2: Nem, az ott maradna a Nemzeti Múzeum, az annak kicsi.
1: Tehát, hát hogy, kicsi nekik, most tehát, ott hogy felszabadult,
2: hol van,
1: ugye.
2: Hol van a magyar történelemnek olyan helyszíne, ugye van a Budapesti Történeti Múzeum, amit hagynék, a helyén kicsit oda is kéne pénz, persze, mert rettentő sok mindent kellene ott átalakítani, de hogy mellette miért ne lehetne egy történeti múzeum.
1: És mit csinál akkor a Nemzeti Múzeum a lent a belvárosban, hát az eredeti helyén?
2: Van azért még korszak a 20.-21. század előtt.
1: Miért választjuk szét?
2: Azért, mert ebből lehetne egy frissebb szellemű dolgot csinálni.
1: Azt nem pártolnád, hogy a most felszabadított Pollák téri két klasszicista vagy neoklasszicista épület, három.
2: Ezt is elképzelhetem.
1: Mert egy az egyetem, az nyilván ott van, az Andrássy.
2: Az se rossz ötlet.
1: És az... oda emeljenek a szegény rádió emlékét is megidézve valamit?
2: Az is lehetne. Tehát ez is egy lehetőség. Uh-huh. Az is egy lehetőség, hogy a Nemzeti Galéria kiterjeszkedik ott ezen a helyen, ahogy te mondtad. Tehát, hogy
1: szerintem, A fal mögé.
2: Tehát, hogy nagyon sokféle építkezési lehetőség van. Mindegyik nagyon sok pénzbe kerül.
1: Jó, ezt most azt gondoljuk, hogy előbb gondolat, és aztán a realitás. Mert abból mindig lehet valamit, hogy mondjam, kihozni, hogyha legalább van gondolat, és nem a pénzből indulunk ki, hanem az tartalomból.
2: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert gyakorlatilag most így a választások után mindenhol ugyanaz történt. Tehát, hogy kétfelé ágaztak a gondolatok, van egy pragmatikus és van egy idealista irány mindenütt, tényleg minden területen. És borzasztó nehéz lesz a kettő közötti összhangot megteremteni, hogy mi az, ami az idealista tervekből, amik most tényleg burjánzanak, és egy csomó minden születik, mi az, ami megvalósítható, és hogy nem lesz belőle óriási csalódás.
1: Hát a miniszteren és a ságetilen nagyon sok múlik. Tehát, hogy a diplomáciai érzékük, a tudásuk, mondjuk a miniszterünk nem ennek a területnek a szakértője, de láthatólag hallgat a körülötte lévőkre, és próbál erről beszélni, hogy ő kíváncsi, ő tudni akarja, érteni akarja. Neked is ez a benyomásod?
2: Igen, lehet, hogy nem is olyan rossz, hogy nem ért hozzá, de az államtitkár viszont nagyon ért, hiszen ebből a közegből jön, tehát a Sári Zsolt egy abszolút erre alkalmas figura, és tényleg nyitott, és befogadó ezekre az ötletekre. Tényleg az lesz a nagy kérdés, hogy egy-két éven belül, egyrészt, hogy lesz-e egy-két év türelem, az emberekben. Másrészt, hogy egy-két éven belül hogy lehet ezt a két irány közötti egyensúlyt megtalálni. Uh-huh. Tehát hogy lehet rávenni az embereket, hogy valahol a kettő között muszáj megtalálni a megoldást.
1: Mindjárt lemegyünk a műcsarnokba, csak bevezető, tehát az útvonal mellé ki kell tűzködni ilyen jelzéseket, hogy ugye az egész vizuális kultúra, az a múzeumok, és a kortárs művészet, és a kiállítóhelyek, és a magángalériák, mert azoknak a mozgató ereje,
2: és a művészek.
1: És most jönnek a művészek. Kezdhettem volna úgy. De a művészek, mintha majd a műcsarnoki tisztára mosás, tisztódva rendes ház akciót elmondott, de a művészek, mintha várnának. Tehát akkor hol kezdjük? Nektek a műcsarnokról volt egy közös vitaindítótok Húcs Júliusszal, amire utána szerveztetek is egy személyes találkozót, örülök, hogyha beszámolsz.
2: Egy nyilvános beszélgetés volt, ahová eljött az államtitkár is.
1: A Sági Attila.
2: Sári Zsolt.
1: Bocsánat. A Sági Attila egy másik ügy, de a Városliget miatt állandóan beúszik. Tehát a Sári Zsolt, nem győzöm hangsúlyozni. Mi a probléma a műcsarnokkal? Azon kívül, hogy jó, hát nem, úgy csak, mintha nem tudnám, de hát te mondd el. Közérthető, rövid.
2: Jó. A műcsarnokkal az a probléma, amit ezen a beszélgetésen vagy vitán is elhangzott, hogy hát messze a lehetőségei alatt teljesített az elmúlt évtizedekben, másfél évtizedben. Mégpedig azért teljesített alatta, mert hogy irányt váltott, és a korábbi 30 évnek, tehát mondjuk a 80-as évek elejétől kezdve, hogyha egy új korszaknak tekintjük mondjuk azt, ahogy a Nérai Katalin elkezdte vezetni a műcsarnokot, vagy ahogy lehetővé tették neki, hogy vezesse a kulturpolitika, egészen mondjuk, hát itt megosztanak a vélemények, hogy Gulyás Gábor előttig, vagy Gulyás Gáborig, de minden esetre valahogy ez a 30 év, ez arról szólt, hogy nemzetközi összefüggésekben és kánonformáló erővel működik a műcsarnok.
1: És külföldre is viszi ezt a magyar szelleműségű.
2: Hát ez egy jó kérdés.
1: Volt ilyen feladata?
2: Ez jó kérdés, ez a 80-as évek programja volt, leginkább meg a 90-es években is vitték tovább. Nem biztos, hogy ez a 2000-es években már azért nem volt ekkora cél. És nem is tudom, hogy célnak kell lennie. De minden esetre ez a kettő, tehát nemzetközi és kánonformáló. Na most ezt a két fontos tulajdonságát nem vitte tovább az MMA égisze alatt a műcsarnok, és emiatt a kortárs képzőművészetnek az organikus rendszeréből gyakorlatilag kiesett. Tehát, hogy az történt, hogy eltűnt egy csúcsintézmény ebből a rendszerből, és ezáltal az egész rendszer megborult.
1: Tehát és nem vette hát a Nemzeti Galéria sem ezt a részben.
2: Hát a Nemzeti Galéria
1: sem.
2: Maga is zsugorodott, szakmailag is visszafejlődött, a Ludwig Múzeum egy fékezett habzással működött, politikai okokból, tehát hogy azt hiszem a Fabényi Júlia alatt ez egy túlélési stratégia volt, hogy nem ment bele olyan kérdésekbe, meg olyan kánonformáló problémákba, vagy nagyon kevéssé ment bele, mint ahogy korábban belement ebbe a Ludwig Múzeum, tehát nem volt ennek ellensúlya a korábbiakhoz képest. Ez persze mindig relatív, tehát lehet azt mondani, hogy hú, hát van egy Ludwig Múzeumunk, csodálatos, más országok megnyalnák mind a 10 ujjukat, hogy van egy ilyen múzeumuk. Magyarországon ugye relatív, mert hogy volt egy rendszerünk, amiben volt kiállítási rendszerről beszélek. Most nyilván ez egy nagyon tágas ökoszisztéma minden művészettel és finanszírozással és minden, de most csak erre koncentrálva. Tehát, hogy volt egy ilyen rendszer, amiben volt egy kánonformálási struktúra, ami kialakult 30 év alatt. Na most ez így lefejeződött, és gyakorlatilag teljesen más területekre került át, vagy eltűnt. Tehát, hogy ennek a hatása az felmérhetetlen. Akár a szélesebb társadalom felé is felmérhetetlen, mert nem tudjuk. Ma sokkal kevésbé tudjuk elhitetni az emberekkel, hogy a kortárs vizuális művészet, vagy a vizuális kultúra az valami érdekes dolog lehet, mint 15-20 évvel ezelőtt. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy gyertek el egy nem tudom milyen kiállításra, mert ez egy világhírű belga művész, és most láthatjátok, hogy épp hogyan gondolkodnak vizuálisan a művészek a világban. Ezt ma már nem tudjuk meg elmondani, mert Bécsbe elmennek az emberek, de itthon már kiesett ez a rendszerből.
1: Igen, az is nagyon érdekes, hogy ahányszor a szépművészetiben ilyen irányultságú kamara méretű kiállítások voltak, azok nem ütötték át az inger küszöböt, miközben sorba állnak a szépművészeti előtt más típusú híres és sikeres kiállításokért. Az emeletre már nem mentek fel az emberek megnézni, hogy a világban most mi történik.
2: Igen, igen. Tehát voltak, nyilván voltak itt, hát Kentridge kiállítás volt, tehát nagyon sokféle dolog történt, de ha ez nem működik egy folyamatos, intézményes, jól átlátható és a jövőre, tehát hogy előre tudom vetíteni, hogy itt biztos, hogy lesz valami, mondjuk így nagyon egyszerűen, amire érdemes bemenni. És ide tudok hívni egy külföldi múzeumigazgatót, kurátort akármilyen időpontra Budapestre, mert hogy, és mondani neki, hogy gyere ide, itt sokféle dolog van, gyere nézzük meg, és majd ez alapján építsünk kapcsolatokat. De ez megvolt, tehát 2008-9-10 körül bárkit ide lehetett hívni bármilyen időpillanatban szinte, és valahogy el lehetett vinni különböző helyekre, ahol érdekes dolgok voltak neki is. Ma nem lehet elvinni.
1: Ezt az állami kiállító helyekre mondod ilyen általánosító értelemben?
2: Ezt most az államra
1: mondom. A csanokból kiindulva.
2: Igen, mert hogy itt fejeződött le. Nyilván egy csomó minden ebbe a vákumba, tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy 16 év alatt ebbe a vákumba, amit az állam kivonulása okozott a kortárs képzőművészetből, csomó minden bement, és betöltötte az űrt. Tehát mondjuk a budapesti intézmények, a Budapest Galéria szerepe nagyon megnövekedett.
1: Hát az ENSZ Múzeum, ami nem ENSZ Múzeum.
2: Kiscelli Múzeum, a Kapa Központ egy másik irányba ment el, tehát ott meg a fotó lett fontosabb. Tehát nem beszélve az Off-Biennáléről, a non-profitoknak az átalakult szerepéről és a magángalériákról.
1: Ezt akartam.
2: Tehát, hogy hatalmas átalakulás ment végbe, de közben az átalakulás nem volt olyan mértékű, vagy léptékű, meg nem is lehetett olyan léptékű, hogy egy csúcsintézményt kiváltson.
1: Nyilván, de lehet-e egy kupéba, nem jó szó, mert nem utazunk, szóval lehet-e egy ernyő alatt nézni az állami kivonulást és a magán galériák erre adott válaszát, sikerét, sikertelenségét, most hagyjuk ki a Covidot, jó, mert nem ebből a szempontból nézzük, hanem hogy a kortárs művészetet, az ezzel foglalkozó magángalériák, mert nem mindegyik foglalkozik ezzel, de Godó nagyra nőtt ez alatt az idő alatt például. A kortárs művészettel foglalkozó galériák, elsősorban Budapesten valamilyen mértékig beléptek-e a műcsarnok által keletkezett helyre?
2: Nem tudnak belépni. Tehát, hogy itt arról van
1: egyáltalán
2: szó. Nem ugyanúgy működik.
1: Persze.
2: Ugye próbált az ACB galéria például ebbe az irányba lépni. Tehát megalapítottak egy kutatóbázist, Research Lab néven. Tehát, hogy ez ott kiadtak katalógusokat, művészettörténeti kutatás folyt, angolul kiadták, foglalkoztak ezzel. Na most ez egy ideig működött, aztán utána már az érdekek egy kicsit elkezdték fölülírni, mármint a piaci érdekek, akkor egy kicsit már, hát nem, ugye csak úgy működhet, hogyha ez, akkor ez hiteles külföldiek számára, mindenki számára, hogyha nem lóg ki a lóláb, és nem arról van szó, hogy én ezt a művészt azért futtatom, és azért csinálok neki egy nagy szakmai katalógust, mert azonnal el akarom adni a műveit. Tehát ha ezt ugye a műcsarnok, vagy a Ludwig Múzeum, vagy az állami független intézmények, viszonylag független intézmények meg tudják tenni, így lesznek hitelesek. Így működik a világ. Lehet, hogy ez nem egy olyan nagyon jó rendszer, de így működik a világban mindenütt. Na most ez hiányzik, tehát ezt nem tudják a magángalériák. Próbálkoztak vele, ők is ide hívtak külföldi kurátorokat, múzeumigazgatókat. Egy ideig működött a dolog. Tehát voltak látványos sikerek ezzel kapcsolatban, de ahogy megszűnt mondjuk a Franciaországban, Amerikában és Nagy-Britanniában az érdeklődés a 60-as, 70-es évek kelet-európai avantgárdja iránt, és a piac és az érdeklődés áttolódott, abban a pillanatban ez a fajta kapcsolatépítés, ez üresben futott tovább. Tehát, hogy ez nincs jelenleg, ez odáig tartott, hogy a Maurer Dóra, Keserű Ilona és a Bakimre Jovanovics munkáit sikerült egy-két nagyobb gyűjteménybe eljuttatni, figyelmet gerjeszteni ezzel kapcsolatban, egy-két publikáció született ezzel kapcsolatban, de ez pár évvel ezelőtt leállt, és amit reméltek a magángalériák is, meg azért az egész kortárs közeg, hogy ez a fajta érdeklődés, ez tolódik majd tovább, és húzza tovább majd egészen a kortársig az érdeklődést Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa és Magyarország iránt, ez nem következett be, tehát hogy itt jelen pillanatban egy fehér foltban ülünk, és...
1: Ami a piacirés, akkor ha valaki észnél van, akkor
2: nem,
1: kihasználja.
2: Nincs piacirés, nincs, jelenleg nincs piacirés, tehát hogy ez nem így működik, de engem a piacirések annyira nem érdekelnek, inkább okay. Az, hogy az államnak milyen feladata van, vagy mondjad, esetleg az önkormányzatnak. Lenne? Hát én azt gondolom, hogy erről volt szó egyébként ezen a beszélgetésen, és az államtitkár nagyon-nagyon nyitottan viszonyult ehhez, sőt, hogy az MMA leépítése, ha megkezdődik, mármint az állami támogatásának leépítése, ami szintén egy rendkívül bonyolult folyamat, és nem lehet egy csapással elintézni, akkor ezen belül az állami kultúrpolitika nyitottságot mutat arra, sőt, hogy az állam visszaszerezze a műcsarnokot. És,
1: ez most úgy hangzik, akkor... mint az MMA nem lenne az állam, holott az nemzeti büdzséből él.
2: Ez igaz, tehát, hogy az egyik oldalon ott van, hogy de közben meg jogilag egy nagyon faramúci helyzet alakult ki, tehát, hogy
1: övék
2: a műcsarnok.
1: És vigadó
2: igen,
1: is.
2: Igen, de hogy a műcsarnok egyszerűen odaadták nekik. Igen. Na most ezt, hogy ennek hogy van jogi megoldása, és mondjuk mit csinál akkor az ember, hogyha mármint az állam, hogyha azt mondja a műcsarnok, vagy a MMA, hogy ezt nem adja, hát, és addig rohasztja üresen, amíg csak lehet.
1: Miért? Hát vannak akkor... ambiciózus emberek, művészek, szövetségek, akik ott szalonokat tartanak. Eddig
2: igen,
1: is
2: de
1: volt.
2: Ha nincs pénz, akkor nem tartanak szalonokat.
1: És tehát, miért lenne pénz?
2: Hát ha az állam nem ad.
1: Hát egyelőre benne van az állami költségvetésben a pénzük.
2: Egy ideig, igen, de valószínűleg
1: ennyi
2: nem
1: idő
2: lehet,
1: van arra, hogy megváltoztassák, igen.
2: Nem lehet épp elmélyűen finanszírozni a kultúrát, hogyha ez megmarad.
1: Mi a baj a szalonokkal, amire ráállt a műcsarnok, mint...
2: Nem álltak rá annyira. Tehát ez egy érdekes kérdés egyébként. Nem, de olyan nagy vész nincs a szalonokkal egyébként. Tehát maga a szalonnal olyan óriási
1: ott
2: vész.
1: A helye.
2: Hát lehet, hogy
1: az
2: ott a helye.
1: Az a szokás egyébként.
2: Volt ilyen szokás. Igen. Tehát
1: alapvetően nem az a baj, hogy bizonyos művészeti szövetségek, vagy egyesületek, vagy csoportok közös éves beszámolása van a műcsarnokban, hanem a köztes idő.
2: Ezt meg lehet oldani az intézményes működéssel, a nemzetközi nyitottsággal, azzal, hogy egyáltalán rajta vagyunk-e a térképen, a kortárs művészetben, vagy nem vagyunk. Ha nemzeti keretben gondoljuk el ezt az egészet, és azt mondjuk, hogy esetleg a nagyon jó fotósokat meghívjuk, és akkor azt kirakjuk az ászlóra, hogy de mi nemzetköziek vagyunk, de csak a fotóban, hát aznak sok értelme
1: hát
2: nincsen.
1: Hát azt a kapa csinálja meg.
2: Nem, a műcsarnok is csinálta.
1: Igen, tehát nagy a verseny.
2: Hát igen, ez például megint egy másik kérdés, hogy kell-e nekünk ekkora csak a fotóra irányuló intézményrendszer.
1: Miközben a fotomúzeumot nem bírják megnyitni.
2: Így van.
1: Visszatérve az MMA-ra, ha látod egyáltalán, ott nincsen olyan csoportosulás, szakember, aki ennek az általunk, ha csatlakozhatok, hiányolt kortárs gondolkodásnak a képviselője?
2: Vannak, hát most az, hogy nem
1: de
2: tudom.
1: De akinek hangot adna, aki képviseli a változást.
2: Semminek nem adtak hangot az elmúlt tizenvalahány
1: évben. Most
2: se adtak. Ah.
1: Tehát, hogy... Látom a közleményeket, tehát úgy csinálnak, mint a semmi nem történt
2: van,
1: volna. Pontosan,
2: tehát,
1: nagyon ügyes.
2: Semmilyen módon, tehát semmihez nem szóltak hozzá. Igen,
1: igen, ezt látom.
2: Az égvilágon semmihez. Tehát mondjuk, igen, tehát hogy az MMA rátelepedett a finanszírozásra, és mondjuk egy olyan csodálatos művész, mint a Bukta Imre, egyetlen mukot nem szólt tizenvalahány év alatt,
1: hogy az esetben. Hát neki nagyon sok kiállítása van, itt is, ott is.
2: Rendben van, de hogy...
1: Gazdaságilag is sikeres.
2: Igen, de akkor most nem fog még, megint nem fog szólni, pedig a Bukta Imrével, hogyha leülnénk, akkor nyilván nagyon kevés különbség lenne abban, hogy hogy gondolkodunk a kortárs képzőművészetről. Csak intézményes keretek között, mint MMA, ő nem hallatta a hangját, és senki nem hallatta ezek
1: között. Mint Bukta Imre se hallatta a hangját?
2: Nem. Jó, de ez egy, de mint azért, mert az intézmény része volt, azt gondolom, de lehet, hogy ez másként van.
1: Az a kérdés, hogy miben maradtatok ezen a beszélgetésen, ami a, egyébként a Lex Indexen látható az, a szöveg, a műcsarnoki szabad kéz, a műcsarnok és intézményeink, illetve azt is meséld el kérlek, hogy mi volt a Deep Cleaning in Progress című megmozdulás, miután arra én személyesen emlékszem, hogy ott voltam, amikor hány évvel ezelőtt odaálltunk a műcsarnok elé, körbeálltuk, amikor az MMA megszerezte, és Einstein dolta, és ott verekedés is volt, ugye mindenki emlékszik rá, és akkor nagyon sokáig a Nemes Csaba ugye életben tartotta a tiltakozásokat, és a Király András folyamatosan közölt ilyen nagyon
2: most könyve is van, és
1: képeket, és most könyve. Újra vannak képek a Facebookon a kirándulástól. Na tehát, mi történt akkor, mi történt most?
2: Először, hogy mi történt a beszélgetésen, és mi lesz belőle, megállapodtunk, hogy több kérdéskör, tehát hogy több nagy horderejű kérdésekben elkezdünk valahogy egyeztetni, grémiumokat alapítani, valahogy szervezet.
1: Ki ez a többes szám?
2: Hát ott, akik ott voltak, a kortárs művészetet képviselő szervezetek és emberek száma azért az elég korlátos, tehát hogy nagyjából mindenki ismer mindenkit, tehát hogy ez 1000-2000 közötti szám, tehát hogy nagyjából ez a mi.
1: Ott mind ott ültek ezek?
2: Nem, de mondjuk ott voltak 80-an ezek
1: az
2: közül.
1: Jó,
2: tehát, hogy egy komoly közönség volt. Ebben megállapodtunk, én most írok ebből egy összefoglalót, az is kikerül az X-indexre. Tehát, hogy ebből lépünk majd tovább, lesznek más anyagok, az FKS-ének is vannak anyagai, azok is kikerülnek. Próbáljuk valahogy azokat szintetizálni majd egy idő után, és valahogy összehozni a különböző csoportokat, akik most nagyon aktív.

0: Felmosta a műcsarnok előtti részt. Most ez ennek a megújítása, vagy egy új keretbe helyezése volt, amit hát elég cinikus módon az MMA, illetve a műcsarnok megkontrázott, mert kirakott az oszlopokra mindenféle plakátokat, molinókat, amire az volt ráírva, hogy tiszta udvar, rendes ház. És hát ez egyébként jellemző, tehát hogy ez a fajta egymás mellett elbeszélés és cinizmus. Nekem az szúrt szemet igazából, hogy mondjuk én a képzőn, hogyha azt mondanám, hogy holnapra szeretnék egy ilyen molinót, és majd rakjuk ki, mert lesz egy tiltakozás, és akkor a körbe vonjuk az oszlopokat, hogy az mondjuk mennyi pénz és hány nap lenne.
1: De tudták előre, hogy ez lesz?
0: Hát meghirdették, tehát mármint a művészek meghirdették, tehát nyilván lehetett rá készülni, de hát akkor is ez nagyon sok pénzbe kerül például. Tehát ugye erre most egyszer csak így volt pénz. Ez azért jelzi, hogy
1: ez nem
0: hogy milyen...
1: lehetett egy válasz, hogy köszönjük, hogy felmostat. Mi most már tiszta udvarrendes ház
0: vagyunk? Mi mindig is tiszta udvarrendes ház voltunk, ez a cinikus.
1: Igen, mert otthon az MMA monogram alul
0: picivel. Így van, tehát hogy ezek, mi ezek vagyunk, ti pedig itt békétlenkedők vagytok, körülbelül ez volt
1: És akkor nem is állnak szóba egymással ezek az emberek?
0: Hát én nem is nagyon gondolom, hogy mondjuk tehát nyilván szóba lehet állni, tehát van egy csomó ember az MMA-ban is, meg a műcsarnokban is, akikkel nagyon szívesen beszélgetek, de különben intézményesen nem sok értelme van. Tehát amíg nincs egy olyan gesztus, vagy egy olyan gondolat, hogy na akkor nézzük meg, hogy merre lehetne ebből kilépni, ebből a zsákutcából, addig nem sok értelme van erről beszélni.
1: Jó, na most akkor te megírod majd az összefoglalást, és mit vársz attól?
0: Hát ezt megbeszéltük az államtitkárral, hogy ő is megkapja a tovább lépésnél, ő ugye sokféle szervezettel fog tárgyalni, meg emberekkel, felhasználja, tovább építjük, és valószínűleg hát most beüt mindjárt a nyár rendesen, tehát nem...
1: A miniszterelnök megmondta, hogy senki nem menjen szabadságra.
0: Jó, de
1: azért
0: én elmegyek, tehát hogy az lesz, hogy szeptemberben valószínűleg akkorra jönnek össze majd ezek az újabb...
1: De te itt hagyod nyárra ezt a szöveget, és lehet rajta gondolkodni.
0: Szerintem újabb szövegek fognak keletkezni, csak olyat nem, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy 80-100 embert, nem tudom én, augusztus 10-én összecsődítsünk valahol arra, hogy megbeszéljünk valamit.
1: Mondjuk Zsenyén.
0: Jó, oké.
1: Például, ugye?
0: Hát jó, ha Zsenye lenne.
1: Ha lenne, de megint van egy tiltakozó akció, hogy igen. Legyen. Hogy ne zárják be.
0: Szóval valószínűleg ilyen lépésről lépésre működhet a dolog. Én azt gondolom, hogy a következő körben az lesz, hogy a kompetenciákat el kell dönteni. Tehát, hogy mondjuk ez a csipet csapatnyi ember a kortárs képzőművészetben mit tud letenni az asztalra, miért, hogy tudja megindokolni, hogy ez valóban támogatásra méltó dolog, sőt az államnak jövőt tekintve ezt kéne támogatnia, tehát hogy ezek az anyagok milyen formában készülhetnek el, és mekkora támogatottsággal. Tehát hogy lehet akár nem csak a kortárs képzőművészet területéről, hanem interdisziplinárisan különböző területekről egyre több embert bevonni, és mondjuk csatlakozni egy idő után a színházasokhoz, filmesekhez, és ezekhez egy kulturális kerekasztalban megjelenni. Hát nyilván ez egy borzasztó nehéz kérdés, a nulláról kell indulni a gyakorlatilag, tehát hogy tényleg ez egy heroikus feladat most.
1: Hát és ennyi művész tudod, mint primadonna, tudnak nagyon beszélni, már amelyik, nem, de vagy rajzolni, vagy énekelni, és ezeket, hogy mondjam, ez érzelmileg is nagyon erős töltés van.
0: Erre jó módszert találtak, azt hiszem ki, hogy szervezetekkel kezdenek el leginkább tárgyalni, tehát az nagyon fontos, hogy szervezet legyen mögötte.
1: Az a helyzet, hogy kb. 10 percünk van, 10-12 percünk még van, hogy ezt most akkor osszuk be, van egy-két fontos kérdés, ebből, amit elmondtál, nekem még fontosnak tűnik az ENSZ valamikori ENSZ múzeum kérdése. Igaz-e a hír, hogy kapának integetnek némelyek, hogy vissza a műcsarnokhoz, és a fotó, az is egy állami intézmény, tehát az egy más ügy, illetve nem egészen, mert a a Manóházat meg közben megvette a Szépművészeti Múzeum magának, miközben az épület a kerületé. De a szervezet

0: az megszűnt önálló civil alapítvány lenni. Kecskeméten üres az egykori fotomúzeum épülete, és az új fotomúzeum épülete nem nyílt meg, visszautalták a pénzt, amit kaptak rá, mert szakmai problémák vannak. Nem a házzal, hanem a tartalommal. Tehát, hogy ebben, mivel a fotó nagyon fontos, ez nyilvánvaló az intézmények működésében, hogy mindenki akar egy kis fotót, magyart, külföldit, mindenfélét, a fotósok is akarnak kiállításokat. Igaz, lehet-e jó elgondolása a kapát ENSZ múzeumként visszaadni a kortárs vizuális művészetnek, és nem a fotó megtartani?
1: Ez felvetődött kétszer is felvetődött, vagy többször is ezen a beszélgetésen. Inkább afelé mozdult el ez a jelenlévő közönség, hogy hát ez egy rettentő bonyolult kérdés. Tehát nem lehet itt sem azt mondani, hogy na hát akkor azonnal szűnjön meg a kapa, és legyen újra Ernst Múzeum. Tehát ez ebben a formában biztos, hogy nem működik. Itt is megint ugyanazt tudom csak mondani, hogy sokkal nagyobb kérdésekről van szó. Tehát, hogy létezik-e önmagában a fotó? Kell-e neki önálló intézmény? Igen. Tehát, hogy az egy nagyon nagy kérdés. Nem, ez felvetődött, és ez nagyon jó hozzászólás volt ezzel kapcsolatban.
0: De nem az enyém.
1: Nem káros-e a fotóra nézve, ha bekerítjük?
0: Mi az, hogy bekerítjük? Ha önálló intézménye van, az bekerítés?
1: Nem, hanem ha azt mondjuk, hogy van a sajtófotó, meg van a művészeti fotó, ja. És ennek van egy külön intézménye, és azt mondjuk, hogy hát ez ennek van egy külön része, és a kortárs képzőművészeti fotóhasználat mondjuk, az nem feltétlenül tartozik ide.
0: Hát szerintem összetartozik.
1: Hát persze, csak a kapa 2015 után ezt az irányt azért visszafogta. Tehát akkor volt a Jelentés című kiállítás, amiben az Eszterházy Marcell,
0: igen, a Forgács. De a Gerhes azóta is volt, a Dezső Tamás azóta is
1: tudom,
0: volt.
1: Tudom, de az egy másfajta kiállítás volt, tehát hogy az egy olyan jellegű kortárs képzőművészeti kiállítás volt, ami irányt mutathatott volna, igen. hogy lehet interdisziplinárisan egy kicsit tágabban gondolkozva megnyitni a kapát. Na most ezt a kapa nem követte, hanem csinált ilyen-olyan kisebb kiállításokat, aha. ami mind megmaradt a fotó területén. Na most ezzel, hogy ez tényleg bezárkózott, és én el tudom képzelni, hogy kinyit. Tehát azt nagyon el tudom képzelni. Az a kérdés például, hogy miért nem nyit a média művészet felé tágabban.
0: Tehát, és akkor megtenné, ha a műcsarnokhoz tartozna?
1: A jó ég tudja, mit tenne, aha. meg nyilván sok minden kellene, egy új pályázat, új struktúra.
0: Vezetőn sok múlik,
1: programokon sok múlik. Hát és meg azon, hogy hogy írja ki mondjuk, ki írhatja egyáltalán aha. az állam ezeket a pozíciókat.
0: Ha és kiírja, a tartalmat.
1: Ha ki, igen, megadhat hogy milyen jellegű dolgokat kér a pályázatban, és milyen pályázatok érkeznek be. Beérkezik-e mondjuk egy külföldi híres kurátornak a pályázata, aki teljesen új alapokra helyezné ezt az egészet.
0: Na jó.
1: Szükségünk van-e ugyanúgy, mint korábban, egy 400-500 négyzetméteres, közepes méretű intézményre, ami a hierarchiában a műcsarnok alatt van, és méretben is. Kell-e ez mondjuk az életközepi önálló tárlatok megrendezéséhez? Borzasztó sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Mennyire legyen nemzetközi, mennyire legyen hazai? Végtelen a kérdések
0: és
1: sora.
0: A te írásod, ami majd készül, és nyáron lehet olvasgatni, abban erre kitérsz?
1: Hát ebben még nem, mert most csak összefoglalom, hogy mi hangzott el, de utána biztos, hogy lesz egy olyan írás, szerintem én fogom írni, ahol ezek a kérdések egymás után felsorolódnak.
0: Akkor olvasunk, és utána beszélgetünk róla, ha lehet, és akkor a következő, ugye nem tudjuk az összes múzeumot végigvenni, pedig milyen érdekesen a Nemzeti Múzeum, ról beszélgetni, most ez függetlenül az iparművészeti, meg a közlekedési építészeti jellegétől, de a Nemzeti Múzeumon te emlegetted, én ezt fúrom, ezt a várbeli. Én azt szeretném, ha a Pollákon azokban a gyönyörű épületekben plusz egy piramist kapjanak, de az lehet nem piramis, hanem kör alakú, csak ne kocka legyen. Szóval, hogy azt vártolnám, hogy ott egy nagyon szép múzeum kert legyen, ahol sétálni lehet, és az épületekben olyan dolgok vannak, ami miatt érdemes is. Na de Nem beszéltünk, és nem is fogunk most beszélni azokról a publikációkról, amelyek a múzeumi szabadság és a múzeumi autonómiával foglalkoznak, mert ez nagyon szakmai, de látszik, hogy emberek gondolkodnak és akarnak valamiféle összekapaszkodást ennek mentén, majd meglátjuk, hogy sikerül-e, ami engem kifejezetten fővárosi szempontból érdekelne, az, ez az új szakmai közeg, ami a fővárosnak a köztéri szobrászatát mondja.
1: Köztéri művészeti szakmai tanács.
0: Na jó, hát akkor az.
1: Na jó.
0: Amiben te is benne vagy, nagyon sokan vagytok benne.
1: Hát nem olyan nagyon sokan,
0: konkrét
1: de vagyunk
0: benne. Konkrét kérdésem, foglalkoztok az 56-os emlékművel, jött egy kérdés, hogy mi van az 56-os emlékművel a felvonási téren.
1: Örülünk, hogy létezünk, tehát, hogy ez most jött létre.
0: De
1: most
0: van ott egy cédula, hogy felújítják.
1: Tudom, de most körülbelül ott tart ez a tanács, hogy megalakult. Volt egy első ügy már, amit megbeszéltünk, de hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van egy ilyen kis tanács, és akkor ennek hol lesz majd a helye?
0: Ki hozta létre?
1: Ezt a főváros hozta létre, és a Budapest Galéria mellé került. Tehát, hogy ez egy fontos tényező, mert ugye jelenleg az, hogy mondjuk kikerül valahova egy köztéri szobor, és ez milyen szakvéleménnyel kerül ki, ebben nagyon komoly káosz van.
0: Csak szólnék, hogy a 13. kerület fenyő mikroszobrot szeretne állítani, több száz tiltakozás gyűlt össze, teendő.
1: Hát a teendő az, hogy valamilyen a nyomásnak még komolyabb eszközeit kellene bevetni. Hát például a fővárosnak is beszállni ebbe a dologba, és mondjuk...
0: Azért, mert a Pozsonyi úton van, joga van, vagy azért, mert ez a szervezet az egész városra, nem csak a főváros területeire?
1: Én nagyon szeretném, hogyha itt egy érv bekerülne ebbe a vitakörbe, mégpedig a városképi indok. Tehát az, hogy nyilván minden városban, külföldön is, Magyarországon is van egy olyan része a városnak, amit meg akar őrizni és valamilyen módon gondosabban kezelni, mint mondjuk az ipartelepeket a külső részeken. Na most erre, hogyha ugye ezt kihagyta a rendeletek és törvények alkotói az elmúlt 3 évtizedben, vagy többe is, kihagyta ezt a szempontot. Tehát, hogy tulajdonképpen egy kerület lepottyanthat bármilyen szobrot bárhová, akármilyen szakvélemény születik, akármilyen korábbi urbanisztikai koncepció, akármilyen műemléki védettség, akármilyen gyönyörűség volt ott, oda lepottyanthat egy szobrot. Hát hogy a fenébe került például a Szabadság térre, most nem csak a német megszállás, hanem a két amerikai elnök
0: mi lesz
1: szobor.
0: Ezekkel?
1: Hát mit tudom én? Nem
0: de
1: tudom.
0: Az amerikai elnök az amerikai, aki az nem biztos,
1: dehogy
0: hogy hozzá.
1: Is, azt mi állítottuk.
0: Nem áll.
1: Na, dehogy
0: de a terület,
1: nem. Ami... Na persze.
0: Az a főváros területén
1: persze.
0: Áll, nem az amerikai
1: dehogy
0: területén,
1: is,
0: mert ugye
1: is.
0: A nagykövetség hát az övéki.
1: A szovjetek területén áll.
0: Ja, tehát, okay. Hogy ez... És nehogy már előkerüljön a szovjet hősi emlékmű és a Szabadság tére, mint probléma.
1: Hát az mindig is probléma
0: na,
1: volt.
0: Jó, de...
1: Az egy érdekes kérdés, az hogy az a mit
0: csinál. Politikai konszenzus miatt maradt ott?
1: Hát igen, egy szerződés miatt maradt
0: igen,
1: ott. Politikai
0: az...
1: konszenzus nincsen, a szerződés van.
0: Lenne. De a másik végén a térnek ez a állítólagos Szabadság emlékmű, vagy elnyomás emlékmű, a nevét se tudom rendesen.
1: A német megszállás
0: igen,
1: áldozatainak emlékmű.
0: Köszönöm igen. Szépen, ma nagyon jó vagy igen, ezekben igen. A hosszú szövegekben. Az nincs se felavatva, se jóváhagyva, se konszenzuálisan odapakolászva, de az államé, nem a
1: igen.
0: Fővárosé, de a főváros területén.
1: Hát ugye itt még sokkal bonyolultabb helyzetek is vannak.
0: Már
1: ugye?
0: Csak 2 percünk van.
1: Jó, mert hogy az egy nagyon fontos kérdés, hogy miért volt lehetősége arra az államnak, hogy kimetszen Budapest területéről különböző részeket, ahová azt csinált, amit akart. Tehát, hogy ez nonsens, ezt valahogy vissza kell állítani, hogy a főváros rendelkezzen, jogköre legyen arra, hogy ezzel valami, tehát, hogy dönthessen ezekről a dolgokról. Érdekes lehet egyébként városképi szempontból is, meg egy csomó szempontból ez a kérdés, hogy lehet-e mondjuk bontani, lehet-e milyen felhatalmazások kellenek ahhoz, hogy mondjuk a Sisi elkerüljön a Madács térről.
0: Na.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, hogy lehet, biztos,
0: szeretik,
1: hogy...
0: az emberek?
1: Hát jó.
0: Meg a fókot is szeretik, a fát.
1: Nyilván a teleki téren, meg a lámpagyújtogatót, bizony, meg a mindent szeretnek az
0: meg
1: emberek.
0: Meg a rikkancsot.
1: Így van. Hát ez egy nagyon lassú folyamat, hogy hogy lehet ezt visszabontani.
0: Van egy aktuális dolog, jut eszembe, a Vazarelli szobrok a déli pályaudvar előtt hol vannak?
1: Ezt nem 120.
0: Egész... évforduló van, nagy kiállítások vannak, tanulmányok születnek, iszonyú büszkék vagyunk, béke, boldogság, Vazarelli. Hol van lett ez a két szobor?
1: Nem tudom, igazából.
0: Ezzel majd fogtok foglalkozni, mint fővárosi közterületi
1: köztéri
0: művészeti tanács. Valami jó kis rövidítést ki kéne találni.
1: Jó, nem szeretnék rövidíteni. Azért igen, tehát hogy előbb jó lenne, hogyha ha születne, és ebbe a tanácsnak is biztos szerepe lesz, hogy születne valami javaslat arra, hogy az intézményrendszer egyáltalán hogy nézzen ki. Tehát, hogy ne legyen az, hogy most egyszer csak alakult egy tanács, és akkor a minden ügyet hirtelen odatol mindenki, és nem lesz felhatalmazása arra, mondjuk ennek a tanácsnak, csak véleményezhet megint, visszadobja a fővárosnak, a főváros meg azt csinál vele, amit akar.
0: Ez nem jó.
1: Ez nem jó, tehát, hogy itt az egész intézményrendszer áttekintése szükséges megint.
0: Úgy terveztem, hogy még egyszer meghallgatjuk ezt az isteni Pátkai Rozinát itt a végén 2 percben, de sajnos ez most nem lesz lehetséges, mert van itt egy ennél szerintem fontosabb tennivalónk, hogy szerinted még mindig Múzeum Sirató legyen a műsorunk címe?
1: Nem, valami köztes állapotot kéne kitalálni, tehát nem a múzeum ünneplő, vagy nem tudom, nem valahol.
0: Tervező?
1: Nem tudom, építő, majd gondolkozzunk rajta.
0: Álmodó?
1: Várhatjuk
0: a barátaim azt mondták, legyen múzeum álmodó.
1: Jó.
0: Nem muszáj, hát megbeszélhetjük, csak így feldobom ezeket.
1: Jó, még gondolkodjunk rajta, hogy mi legyen, de változtassunk címet, tehát ugye? Legközelebbre lepjük meg az
0: jó,
1: óriási
0: hallgató. A legközelebb, hogyha akarod, lehet előbb, mint évvége, tehát hogyha nagyon történnek dolgok, akkor szerintem esküdjünk össze, hogy lesz előbb, mint évvége. Szerinted történnek dolgok előbb,
1: biztos,
0: mint évvége?
1: Biztos, szerintem októberben össze kéne ülnünk.
0: Jó.
1: Mert addigra...
0: Szerinted mi befolyásoljuk a döntéshozókat?
1: Nem befolyásoljuk a döntéshozókat, egyáltalán nem, viszont tényleg annyi téma van, tehát most meg, tehát hogy szinte el kellett ereszteni, hogy valami agendát
0: abszolút
1: állítsunk.
0: Például itt van ez az ugye.hu, mondja előn, hogyan látja a kortárs képzőművészetet, ezt ismered?
1: Nem.
0: Na hát... Te nem ismered?
1: Nem.
0: A kortárs művészet nem csak a szakmai kérdőjel, az ICOM, Magyarország Agora felhívása, benne részvételiség és társadalmi felelősségvállalás munkacsoport.
1: Na, hát itt lesznek
0: hát
1: munkacsoportok, igen, de hogy jó, a munkacsoportokat ismerem, csak erre nem emlékeztem, hogy ez ilyen nevű.
0: Na, én is, jó.
1: Úgyhogy ezt majd
0: jó,
1: meglátjuk,
0: tehát akkor,
1: hogy alakul.
0: Hogy úgy mondjam, na, mégis maradt 2 percünk, hogy lemenjen a Pátkai Rozina még egyszer, akkor ez nekünk nagyon jó, mert te is ismered őt, mi nagyon-nagyon kedveljük, amióta végig rohant a körúton, és azt kiabálta, hogy magyarok, hogy is van ez a ébredj hazám, nem az, hogy majd ébredj hazám, és végigment a körúton, és ezt kiabált, és mi ezt leadtuk itt a Tilosban, úgyhogy felébredt a hazánk. Van egy kis feladat a múzeumok és a kortárs művészet területén. Köszönöm szépen Mély Józsefnek, hogy itt volt, és akkor mielőbb találkozunk, amint mondani valónk van, és addigra kitaláljuk, hogy múzeum micsoda vagyunk.
1: Múzeum micsoda, az nem
0: múzeum rossz. Micsoda, mint
1: átmenetileg.
0: Misi, köszönjük a segítséget, Pátkai Rozina, ez volt a Szép Kilátófogadó, sziasztok!
2: Taladim, taladim, taladudat, taladim, taladim, taladedat, taladim, taladim, taladudat, dam, dam, dade, dudat. Taladim, taladim, taladudat, taladim, taladim, taladedat, taladim.

0: is Halo.
1: Practice for 50 years, you still know hope.

Beg me, honey. Fucking beg me.

Get

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez az Egyenes Labirintus. Én Peti vagyok, a képernyőnek az innes oldaláról ezen az alkalmon. A másik két oldalon pedig szeretettel köszöntjük Juditot. És szia, Judit!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! És vendégünket, Vejner Senyei Tibor, József Attila díjas költőt, írót, műfordítót, szerkesztőt, utazót és méhészt is. És azt gondolom, hogy ezekről szinte mindig szó lesz, ugyanis a mai témánk a méhek mentén fog haladni. Irodalomterápia és méhészet, vagy méhterápia és irodalom. Át is adnám a szót neked, Tibi, szia.
3: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, örülök, hogy beszélgethetek veletek. Üdvözlöm a Tilos Rádió hallgatóit, az Egyenes Labirintusnak egyébként rendszeres hallgatója vagyok, mindig az archívumból szoktam visszahallgatni, van egy ilyen tök jó tilos applikáció, amin keresztül így vissza lehet hallgatni a műsorokat, és amikor ilyen monoton munkák vannak a méhesbe, például üvegezem a mézeimet, ami iszonyú monoton és nagyon utálom, akkor mindig ilyen Egyenes Labirintust, vagy a Bioron, Sugar Daddy, vagy valamelyik az Apapa paragrafus, vagy ezeket a műsorokat szoktam hallgatni, úgyhogy meg a Butha FM rádiót, nem tudom, hogy lehet-e másik rádiót mondani, ez a két rádió, ami szerintem értelmes és hallgatható Magyarországon. És egyébként ma erre a beszélgetésre úgy készültem, hogy a Judittal hallgattam meg pár ilyen YouTube-ban fent lévő beszélgetést az irodalomterápiáról, mert megmondom őszintén, hogy annyira nem vagyok tájékozott ebben a dologban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő miket fog mondani, úgyhogy ha tehetitek, majd ezután a beszélgetés után, akkor hallgassatok meg vele ilyen interjúkat, meg előadásokat, nagyon jó beszélő. Át is adnám neki a szót.
2: Te nagyon aranyos vagy.
1: Köszönjük a reklámot.
2: Az igazság. Köszönjük szépen, tényleg nagyon aranyos vagy, és hát az az igazság, hogy 5 éves a műsor, tehát, hogy most egy kicsit így ezt úgy is megéljük szerintem, hogy ez a mi kis szülinapi tortánk, amit most elmondtál, mert szerintem nekünk a legnagyobb ajándék az, hogy a hallgatók te, és akik még visszajeleznek, szeretik ezt, amit csinálunk, és értelmesnek tartják, úgyhogy azt hiszem, hogy ennél fontosabb visszajelzés nem is lehet. De ma te vagy a téma, úgyhogy ha tetszik, ha nem, te és a méhek. Én is elkezdtem utána dolvasni, mert én imádom a mézet őszintén, de hogy nem értek hozzá olyan mélységig nyilván, viszont nagyon érdekel, amiket te mondasz róla, meg írsz róla. És hát van is egy szöveg, amit elküldtél nekünk, úgyhogy gondolom, hogy ennek a mentén talán érdemes lenne elindulnunk. És hát itt sok minden van, de ez a Mesztelen szöveg című írásod a dróton, amihez hozzáférnek az olvasók, igaz? Tehát ha rákeresnek így.
3: Igen. Beírják a nevem, meg hogy lehet, hogy az jobb, hogy drót meg Mesztelen szöveg, mert a nevemet pedig el szokták írni, már hozzászoktam.
1: Mert hogy a drót.eu nevű portálnak, te vagy a szerkesztője, hogy ez
3: így van. Ez 2000-ben kezdtük a drótot, még egy ilyen teljesen ilyen illegál periodika fanzinként, ilyen fénymásolatban, Győrben, a Media Wave mögött, és utána aztán megszűnt 2004-ben, amikor én egyetemre kerültem, egyetemi lapokat szerkesztettem, és 2014-ben újraindítottuk, én már online változatban. És ennek a lapnak az a koncepciója, ez egy alkotói portál, társadalomkritikai és alkotói portál, úgy definiáljuk, és semmilyen állami támogatásra soha nem pályáztunk vele direkt. hogy ennek megmaradjon a teljes függetlensége, és ennek nagyon nagy hasznát vettük az elmúlt másfél évtizedben, hogyha már itt a Tilos Rádión ilyeneket el lehet mondani. És igen, ezen a portálon van fenn ez a mesztelen szöveg, egy fénykép is van mellette, amit a feleségem készített, egy modellről.
2: Aki nem te vagy.
3: Bármilyen hasonlóság köztem és a fényképen szereplő férfi között.
2: És a kutyanet között, igen.
3: Igen, és hát végképp te valali, szegény, ő is mesztelen azon a képen. És ugye ez arról szól, hogy hát van ez a mesztelen kertészkedés világnapja, aminek én nagy rajongója vagyok. És a mesztelen méhészkedést még nem próbáltam, és ezt nem is javaslom senkinek, de tényleg jó a kertben néha mesztelenül lenni. Egyáltalán maga a mesztelenség egy jó élmény, és nem a maga mutogató mesztelenségről beszélek, hanem a kertben való ruhátlanság, a természettel való olyan érintkezés, ahol nincs ruha és semmi köztünk is a természet között, és közben palántázni, virágot ültetni, nem tudom, enni egy szem paradicsomot, vagy paprikát, az szerintem mindig nagyon jó. És akkor egyszer, igazából ez egy poénból született ez az esszé, hogy a barátaim cukkoltak ezzel, hogy biztos, hogy előbb-utóbb erről írni fogok, meg hogy ez engem foglalkoztat, és akkor megírtam ezt az eszét, ami valójában arról szól, hogy Hundertwasser és Hamvas Béla hogyan hatott rám, és hogy miért tartom fontosnak azt, amit ők így ezzel kapcsolatban mondtak.
1: Ekkor te már méhészkedtél egyébként? Mert most megnéztem az oldalon, és ha jól látom, 2017-es datálású ez az írás, ugye?
3: Nagyon jó kérdés, Peti. Én nem méhészkedtem ekkor még. Az az igazság, hogy 12 éve költöztünk ki a budapesti Hajós utcából, az Opera utcájából ide Szentendrére, a Kadacsúcsra, ami nem bent Szentendrén van, hanem fent egy hegyoldalba, egy pici faházba. Először béreltük, aztán 6-7 éve meg tudtuk venni, és van egy kis 1000 négyzetméteres telek, ilyen teraszos telket képzeljetek el, és agyagos köves talaj van, szóval itt kertészkedni az öngyilkossággal egyenértékű, itt mindenféle bozót, meg ilyen gyümölcsfa, szőlő, ezek nagyon jól nőnek, meg akác, az nagyon jó, de egyébként egy különleges akácfajta is nő itt, a rózsaszín akác, amivel a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen kísérleteznek, mert nagyon ellenálló az aszálynak, és egész nyáron virágzik, és nagyon jó a beporzóknak pont ezért, ugye erre majd később visszatérhetünk, ha érdekel titeket, hogy ebben az ökológiai krízisben, amiben vagyunk, miért fontos másképpen kertészkedni, és végül is mi egy erdőkertet alakítottunk itt ki. Eleve jók voltak az adottságaink, tehát ez egy szépen elképzelt, de később elhanyagolt kert volt, úgyhogy délkeleti fekvéssel, ez is nagyon fontos, mert ezt leszoktam írni, hogy mindig képzeld el magad a növény helyébe, amit előtetsz, hogy sok mindent meg tudsz változtatni, például a talajt meg tudom változtatni komposztálással, humusszal, gondoskodással, igazán mulcsolással, de a napjárását nem lehet megváltoztatni. Az életnek vannak alapvető törvényei, amiket nem lehet megváltoztatni, például azt, hogy megszületünk, élünk, meghalunk, és a köztes időt érdemes, értelmes dolgokkal kitölteni, például kertészkedéssel, és így ugyanilyen a napjárása is, úgyhogy a növény, el kell képzelni magadat egy paradicsom helyébe, bárhol is kertészkedsz, legyen az egy balkon, egy gang, egy gangon is lehet kertészkedni, vagy egy kisebb kert, vagy egy nagyobb kert, mindig a növényekkel empatikusnak kell lenni, és érezni kell, hogy ha nem süt rájuk a nap, akkor az nekik nem jó. Tehát a nagyobb növényeket jobb olyan helyre rakni, ahol nem takarják el a kisebb növényeket, és a kultúrnövényeknek pedig ki kell jelölni a folyamatosan kultúrát gondozott részt. Úgyhogy így indult ez az egész. Én nagyon megdöbbentem saját magamon, amikor elkezdtem itt kertészkedni, megmondom őszintén, mert vidéken nőttem fel egy kis faluban, Dunántúlon, Abdán, Győr mellett, és az egész családom kertészkedett, rengeteg gyümölcsfánk volt, meg minden. És így ugyan kaptunk ilyen több zseppénzt, és akkor abból vehettünk játékot, meg legót, hogyha segítettünk nekik, de hát ez egy horror volt az a kert, tehát hatalmas kertünk volt, rengeteg munkával szétdolgozták magukat rajta a családom, és én annyira nem szerettem ezt. Én szerettem volna tanulni, és abba bízni, hogy a szellememmel majd megkeresem a kenyeremet. Úgyhogy nagyon tiltakoztam, amikor édesanyám élelmiszeripari középiskolába iratott be, teipari középiskolába, így sajtkészítőnek tanultam, és akkor onnan mentem a szegedi bölcsészkarra, magyar összehasonlító irodalom, tudomány, neolatin szakra jártam, kicsit számítástechnikára is, és aztán onnan kerültem vissza Budapestre, és amikor ide kijöttem, és lett kertem, akkor nekem is megdöbbentő volt ez, hogy szinte azonnal elkezdtük ezt az egész földműveléses dolgot. A mesztelen kertészkedés az később jött, az egy kicsit egy ilyen hoax jellegű dolog, tehát nem kertészkedek folyamatosan mesztelenül, nem vagyok nudista kertész, egyáltalán nem vagyok nudista, jött a rádióba, és elkezdenének terjedni az éterbe. És ez az esszé nem is arról szól, hogy feltétlenül mesztelenül kell kertészkednünk, hanem arról, hogy milyen bőreink vannak, milyen rétegei vannak az embernek.
2: Az esszében idézett Humbert Wassert, és az idézet arról szól, hogy elveszett az összhang az természet és az egyén között. És amikor ezt olvastam tőled, akkor mindjárt le is vettem a polcról egy könyvet. Ez a Ránk bízott kert című kötet, ami lehet, hogy ismerős neked is, itt mutatom. A hallgatóknak mondom, ez egy ökoköltészeti világirodalmi antológia. És engem az érdekel ennek a kapcsán, hogy te mennyire érintődtél meg ezáltal, vagy fedezted föl magadnak az ökoköltészetet ezzel párhuzamosan, hogy rájöttél, hogy ez neked sokat jelent, tehát, hogy jó lenne megtalálni újra az összhangot a természet és az egyén között. Szóval, hogy találkoztál-e az ökoköltészettel, fontosabb.
3: Nagyon szép antológia, én a könyvtárból vettem ki, és mindenkinek tényleg lehet érdemes is ajánlani. Az az igazság, Judit, hogy én már 2005-ben az első verses kötetem a természettel való kapcsolat meghatározása, újragondolása, bocsánat, a saját verses kötetem címét.
2: Ez is a címe, nem?
3: Igen. Szóval, hogy én már akkor ilyen verseket írtam, de ez azért is lehet szerintem, mert úgy sejtem, te biztos fiatalabb vagy, Judit, de a Peti meg én körülbelül egykorúak vagyunk, a 80-as, 90-es évek gyermekei, VHS-be látjuk az egészet, rámondásos szinklonnal, Captain Planet megvan, a gyűrűk összeérintjük, és azért ott mi az első olyan generáció voltunk egyrészt, ami a digitális forradalommal találkozott, és ezt végig is éljük az életükbe, szerintem nagyon érdekes és izgalmas. A másik pedig az, hogy az első olyan generáció voltunk, akik az ökológiai krízissel találkoztunk. Tehát nekem konfliktusaim voltak 13-14 évesen a saját családommal, akik folytattak egy kertészkedést, amit megtanultak ők a szüleiktől, a parasztoktól, a többiektől, ami azt jelentette, hogy permetezünk, műtrágyázunk, stb. De közben én már a Reflex Környezetvédő Egyesület tagja voltam 14 évesen, szemetet gyűjtöttünk, a Kukabúvár magazint járattuk, nem tudom, tehát ilyen találkoztunk olyan ökológiai kérdésekkel, amik izgalmasak, érdekesek voltak, a Miért éppen Alaszka volt a kedvenc sorozatunk, tehát hogy ott is voltak erről szók. Szerintem az egyébként az a sorozat, nézzétek vissza mostani kedves rádióhallgatók, ha tehetitek és sorozatot akartok nézni, akkor a Miért éppen Alaszkát nézzétek vissza újra az egészet, és egyrészt két dolgot fogtok észrevenni, az egyik az, hogy az emberiség ott érte el a csúcspontját. Jó, nem mondom, a Sagrada Familia se rossz, meg Johann Sebastian Bach zenéje se rossz, de a Miért éppen Alaszka, ott valami olyasmi történik, ami mindannyiunkat érint. Mindannyiunkat. És ebből a 90-es évekből jövünk mi, ahol Egyszerre minden, és ez megjelenik nyilván a verseimbe is, meg az írásaimba is, ahol szembesültünk az, hogy valami nagyon el van szúrva. Tehát ózonlyuk volt, de közben Forma 1, Michael Jackson, de közben aztán ugye ezek a botrányok, meg nem tudom micsoda. Szóval, hogy úgy éreztük, hogy valami nem oké. És amikor a 2000-es években egyetemre mentünk, akkor ezek mellett próbáltuk magunkat meghatározni. Tehát amikor én a Szegedi Egyetemnek előbb a bölcsészkari, majd az egyetemi lapját szerkesztettem többet magammal, kiváló újságírókkal, szerkesztőkkel, akik ma a magyar médiában különböző helyeken dolgoznak, akkor mi nagyon fontosnak tartottuk az ökológiai kérdéseket, és írtunk róla, foglalkoztunk vele. Nekem a legfontosabb alkotó, szerző ebből a szempontból az egyik Derek Jarman volt, aki egy angol filmrendező volt, csodálatos filmje a Caravaggio, vagy a Wittgenstein, és ő, amikor megtudta, hogy AIDS-beteg, akkor Angliába egy atomreaktor mellett, egy atomerőmű mellett, bocsánat, egy atomerőmű mellett a tengerparton épített egy kertet, és erről a kertről írt egy gyönyörű naplót. És ez egy nagyon költői napló, a szemetet gyűjtötte össze a tengerpartról, és közben ezt a kis kertet építette, és leírta a saját betegségét, a halálos betegségét, meg az utolsó szerelmét is. És ez engem nagyon megérintett ilyen 20 évesen, hogy ilyen testközelből egy rendkívüli, kiváló rendező, költő, festőművész, művész, Derek Jarman tollából olvashattam ezt a naplót, ami nem egyszerű ökológiai költészet volt, szóval sokszor ez az ökológiai költészet jó esetben érzékenyít, jó esetben közel hozza a dolgokat, rossz esetben nyavalygás. Azt kell, hogy mondjam. És úgy, hogy én bármennyire tiltakoztam ellene, végül is paraszt lettem, tehát ki őstermelő, akárhogy is nézzük, az vagyok. Ez részben túlélési stratégia is, hiszen az írói tevékenységből nem olyan könnyű ma Magyarországon megélni. Részben pedig mentális segítség is, talán ezt pont neked, Judit, nem kell magyaráznom, hogy mennyire jól kiegészíti a szellemi munkát a fizikai munka. És nagyon ajánlanám azoknak a szerzőknek, íróknak, akik ökológiai kérdésekkel foglalkoznak, itt a Tilos Rádió hullámain keresztül különösen, hogy fogják meg a kapa végét, hogy fogják meg a munkát, hogy kezdjenek el dolgozni. Szedjék össze a szemetet, műveljenek kerteket, tanuljanak hozzá biológiát, ökológiát, tanuljanak hozzá a növényekről, állatokról, mert az nagyon sokat segít. Tehát még városi környezetben is, egyébként a városi flóra és fauna is nagyon izgalmas. Van barátom, aki Budapesten méhészkedik, bent a városban, házak tetejéről. Lehet olyat is csinálni, a városi méhészetet, ahogy a városi kertészetet is. Szóval, mert tudom, hogy a Tilos Rádió hallgatói közül sokan budapestiek, de ez nem egy... Szerintem ez nem egy vidék-Budapest kérdés, sőt, igazából ezt el kéne, hogy felejtsük ezt a vidék-Budapest ellentétet, pláne mivel, hogy van világháló, vannak könyvtárak, az ember igenis sok rétegben élhet. De ne engedjétek, hogy így ilyen akadémiai előadásokat veszek el tartani.
2: De mi téged szeretnénk beszéltetni, egyébként sok mindent eszembe jutott, amíg mondtad. Az egyik, a közösségi kertek jutottak eszembe most erről, hogy a városban, tehát, hogy és akkor nyilván a közösségnél is ott vagyunk, tehát, hogy nem feltétlenül vagyunk egyedül ebben, vagy nem kell ezt egyedül megcsinálni, hanem együtt is lehet ezt az újrakapcsolódást. A másik pedig, hogy eszembe jutott, hogy képzeld, vagy hát nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy van ilyen, hogy magkönyvtár. Tehát
3: Én magbőrzékre szoktam járni. Az olyasmi,
2: csak a könyvtárak kínálják, tehát hogyha elmentek települési könyvtárakban, nagyobbakban szokták ezt kínálni, hogy nem csak könyvekhez juthatsz hozzá, hanem magukhoz is, és viheted a kertedbe őket. De jó, valami jó. Nagyon hasonló gondolatmenettel a könyvtárak ezt is fölvállalták, hogy nem csak jó könyvekhez juthatsz hozzá, hanem a számodra szükséges magokhoz is.
3: Egyébként annyira jó, hogy ezt mondod, Judit, mert például itt Szentendrén van egy könyvtárunk, a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár, és ott most adtuk át a Jane Goodall kis emlékparkot, és ők rengeteg ilyen dolgot csinálnak, és én annyira fontosnak tartom az ő munkájukat, vagy ez, hogy ezek a kis könyvtárak valóban hát óriási szerepet visznek, és nagyon fontos csomópontok lehetnek, meg az is fontos, amit mondtál, a kis közösségek. Tehát azért nekem rengeteg kaptáram van, nagyon nehéz fizikai munkát végzünk, és az, hogy itt van ez a kadacsúcs, ahol élünk, és itt van egy ilyen kis közösség, ilyen falu közösség, van egy kadakan klubunk is, ilyen férfi körünk, minden szerdán össze szoktunk jönni, és bárkinek szólok, hogy figyelj gyerekek, dobáljuk arrébb ezeket a nehéz kaptárakat, vagy ilyesmi, mindig jönnek segíteni a barátaim, vagy a szomszédaim. Azért ezt egyedül nehéz lenne csinálni, tehát, és nem lehetek elég hálás nekik ezért. Más kérdés, hogy cserében nekik nagyon jó biomézük van. Ez is hozzátartozik a dologon.
1: Említetted az előképeket, és Hamvas Béla neve fölmerült a könyvtár kapcsán. Ugye rólad viszonylag köztudott dolog, hogy te nem csak kicsit, de nagyon sokat foglalkozol Hamvas Bélával, ugye köteted is jelent meg, ami jól tudom, elég sokáig vezette az Írókboltjának a sikerlistáját, és hát ugye Hamvas Béla is ír a méhészetről, a méhesről egészen konkrétan. Hogy is van ez a dolog? Ez szumma filozófia, ez érdekelne.
3: Oké. Tehát az unikornis kötetnek a végén van egy ilyen, hogy summa philosophia normalis, ez egy dialógus, nem kell megijedni ezektől a szavaktól, kedves rádióhallgatók, mindjárt elmondom, hogy miről van szó. A méhesben így terjedt el ez a dialógus, és Helyei László előadásában a YouTube-on csodálatosan vissza lehet hallgatni ezt a dialógus, nagyon szép hangos könyvben, szóval nem milyen monoton munkák közben, vagy séta közben, vagy ilyesmi közben, ezek a jó meditációk, ne a napi híreket hallgassátok, ne a sporthíreket, hanem Hamvas Béla a méhesben, azt hallgassátok, légy szíves. És ez egy elképzelt dialógus Hamvas Béla részéről, ahol ő a mesterével beszélget a háború után, a második világháború után, a méhesben, és ez sokat elárul, tehát egyrészt fikciós dialógus, másrészt viszont nagyon sok valós pontja is van a dolognak. Hamvas Béla már a második világháború alatt kijárt ide Szentendrére a Bubán nevű részre, ami a Kőhegy lábánál van, és ott gazdálkodott a sógorának a kertjébe. Egyébként erről írok a könyvemben, köszönöm, hogy említetted a könyvem, 3 kiadása volt, képzeld el, Peti, és akkor hagytam abba a Hamvas Béláról tartott előadásaimat, több száz előadást tartottam szerte a Kárpát-medencében Hamvas Béláról, amikor egyszer úgy konferáltak be, hogy Hamvas Béla szakértő vagyok. De nem vagyok Hamvas Béla szakértő, én egy magyar kortárs író-költő vagyok, most már méhész is, jó, azt vállalom, aki írt egy könyvet Hamvas Béláról, igazából egy olvasónaplót, az az eszékötet, egy olvasónapló, emlékeztek erre a műfajra még a suliból, és filológia. És a filológia az egy ilyen úri huncutságnak tűnhet a hallgatók számára, amikor megpróbáljuk megmagyarázni, hogy bizonyos szövegek milyen kontextusba születtek. Például a Judit, amikor ilyen irodalomterápiát tart, hogyha jól értettem az egyik előadását, majd kijavít, hogyha nem, akkor ők arra kíváncsiak, hogy azokból, akikkel a terápiát folytatják, és olvassák azt a szöveget, milyen érzéseket hoznak ki azok a szövegek. Míg mondjuk egy filológus többféle olvasási stratégiát alkalmaz, mi ezt fogyasztóolvasónak hívjuk, aki beleéli magát a szövegbe, többféle olvasási réteget nézünk, nézzük az irodalomtörténeti kontextust, a történelmi kontextust, azt, hogy az egész életmű tükrében hogyan született meg az a mű, de, és ez volt a lényege igazából az én Hamvas könyvemnek, hogy időrendbe tettem a Hamvas életművet, kontextusába helyeztem, és megnéztem azt, hogy kik voltak Hamvas Béla barátai, családja, környezete, történelmi helyzete, és így értelmeztem ezeket a műveket, többek között ezt, amiről most szó van, a Méhesben szöveget, ahol Hamvas Béla gyönyörű dolgokat ír a méhesről, úgyhogy soha nem méhészkedett, ő nem volt méhész, de volt ott a Kőhegyen egy nagyon-nagyon hatásos, jó méhész, akinek fennmaradtak, két könyve is fennmaradt, méhészeti gyakorlati könyve, és ő lehetett rá hatással, illetve volt ott egy közösség akkoriban, akik ilyen vegánok voltak, jogáztak, stb. Ezekkel is kapcsolatban volt a Hamvas. Hamvas nem volt vegán, nem méhészkedett, gyümölcsöt termesztett, a háború után, ahogy ellehetetlenítődött a helyzete a könyvtárban 1947 kékcédulás választások után, a kommunista hatalom átvétel után, főleg Lukács György hatására egyébként, kiváltotta a földműves igazolványt, és 3 évig ő földműves volt itt Szentendrén, utána lett raktáros a tiszapalkonyai gyárban, mert abból nem lehetett megélni, nem tudott megélni belőle, és ez alatt az idő alatt írta például a Karnevál című regényét, hogy csak egy apróságot mondjak, 51-re lett vele kész, és ebben az időszakban írta ezt a dialógust is, amit említett a Peti, és ez a dialógus azért volt nagyon érdekes számomra, mert beszél benne ebben is, és az öt géniuszban is a méhesről. És a méhes szám, na már nem vonzanak, most fejből idézek, úgyhogy pontatlan leszek, ezért előre is elnézést kérek a Hamvas hívőktől. Tehát a méhes számomra a kinyilatkoztatás helye, ezt mondja Hamvas. Már nem vonz a siker, csak a dicsőség, azt mondja. És hogy a méhes házat pedig konkrétan azt az öt géniuszba írja egy másik szövegébe, szintén nagyon fontos szövegébe, ott a Berzsenyi Dánielhez köti, és a délnyugati géniuszhoz, ahhoz a géniuszhoz, amiben például Judit Pécsen él, mert az is a délnyugathoz tartozik, Pécs arca a Split felé, az Adria felé, a tenger felé van, és ugyanígy a vasmegyei őrségi rész, vagy az, ahol Kemenes alja, ahol Berzsenyi Dániel tevékenykedett, Nikla, ahol a méhese volt, az mind-mind a délnyugati géniuszhoz tartozik. Érdekes és megjegyzendő, hogy Szentendre is mediterrán mikroklímával rendelkezik, és ehhez a délnyugati géniuszhoz sorolta hozzá Hamvas Béla, bármennyire északra van, de ugye egy ilyen teljesen más mikroklímája van, mint például a Pilisnek, vagy Visegrádnak, vagy Esztergomnak. Na és a lényeg az, hogy Hamvas leírja, hogy Berzsenyi Dániel a méhes házba járt ki Horáciuszt olvasni. És ott írta a verseit. És engem ilyen pseudo Sherlock Holmesként elkezdett érdekelni az, hogy honnan a csodából veszi Hamvas Béla, hogy Berzsenyi Dánielnek volt egy méhes háza. És ez egy nagyon jó filológiai kérdés volt, rendkívül sok munkát igényelt, az OSK-ba járkáltam meg ilyen helyekre, hogy olvasgassak ilyen cikkeket, tudjátok. És mivel nagyon szeretem a Szerbantalt, meg a Pendragon legendát, nem tudom, hogy olvastátok-e, ha kedves hallgatók nem olvasták, akkor feltétlenül Pendragon, aki az Egyenes Labirintust hallgatja a Tilos Rádióba, annak kötelező a Pendragon legendát olvasni, és abban van egy ilyen literary gentleman főhősünk, aki mindent elolvas, utána néz, stb. És számomra egy ilyen példakép volt ő. Úgyhogy így derült ki számomra, lelövöm, szétszpoilerezem a saját egykori könyvemet és eszémet, hogy Kemény Zsigmond járt egy berzsenyi megemlékezésen, az a Kemény Zsigmond, aki egy kiváló magyar regényíró volt. Ha Spiró Györgyet meg Krasznorkai Lászlót valaki ma meg akarja érteni, akkor Kemény Zsigmondot kell olvasni hozzá. Az az igazi veretes próza egyébként. Tehát ami Arany János a költészetben, szókincsben, mondatszerkesztésben, stb., az prózában Kemény Zsigmond. És ő járt Niklám, a berzsenyi obeliszk avatásán, és akkor látta a méhes házát Berzsenyinek, és írt erről egy cikket. És ezt olvasta Hamvas Béla később, egyébként sokkal később, mint könyvtáros, és ezt emeli be ő az öt géniuszba. És ez az, ami a hallgatók számára elképzelhetetlen lehet, hogy ilyenkor van az, hogy Tibike ilyen gyönyörben úsz, hogy az irodalom olyan, mint egy ilyen váltófutás, ilyen így folyamatosan adjuk át egymásnak a történeteket.
1: Innen a mélyes bejáratától folytassuk a beszélgetésünket. Ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk Vejnesenyei Tibor, költő, író, szerkesztő és legfőképpen méhész. Zenélünk egyet és jövünk vissza.

0: Szervusztok, hallgatók! Ismét az Anyános Labirintust halljátok. Folytatjuk a beszélgetésünket Weiner Sanyai Tiborral. Költészetről, méhekről és a méhes küszöbéről. Ha jól emlékszem, a méhes küszöbénél álltunk, és szó volt Hamvas Béláról, illetve arról, hogy miként is született az ő írása. De hogyan jutunk el oda, hogy Weiner Sanyai Tibornak egyszer csak Szentendrén lesznek méhei, aki ugye költő és íróként éli az életét, és most, mint mondtad, alapvetően a méhek azért egy megélhetést is zümmögnek neked, vagy legalábbis hozzájárulnak ehhez, de hát azért itt én biztos vagyok benne, hogy a te írói tevékenységed, az alkotói életed, az erősen összefügg mindazzal, ami a méhekkel kapcsolatban történik, vagy ahogy ők hatnak rád. Ez engem nagyon érdekelne, hogy ez miként működik, hiszen ugye, amit átküldtél nekünk írást, ami a témába hoz, ha jól tudom, ez az egyik olyan szöveg, amely a megjelent a Méhészet Művészete című kötetetben, ami 2 éve jelent meg, és ott tartod éppen a kezedbe, hogy ezt a kedves hallgatók most nem látják, mert a beszélgetést most online vesszük föl, és mi így látjuk is egymást. Szóval ami a lényeg, hogy a Méhészet című folyóiratban te folyamatosan, talán 2 éven keresztül írtál szövegeket, és akkor amit átküldtél, az ebből az egyik, és ugye ezek azok, amik aztán a méhészet művészetében megjelentek. Szóval hogyan lesz ez az egész méhészet művészete?
1: Ez úgy indult, hogy ugye említettük az előző etapban a Lalit, a labrador kutyámat. Hát ugyanúgy, ahogy a kertészkedést elkezdtem, ahogy ide vidékre költöztem, úgy a kutyázást is. Nekem mindig is volt kutyám gyerekkoromban, Buksi 1-2-3, és aztán, ahogy iskolába kerültem meg egyetemre, nem volt kutyám, Budapesten se volt kutyám, és nagyon szerettem volna kutyát, tehát mindig is kutyás ember voltam, és volt egy ilyen akció, hogy vakvezető kutyákat lehetett volna így 2 éves korukig nevelgetni, és én ebben nagyon szerettem volna részt venni, de az az igazság, hogy van egy feleségem, így már 18 éve, a Virág, aki jobban ismer engem, mint én önmagamat, és ő azt mondta, hogy szerinte én nem adnám vissza azt a kutyát 2 év múlva, és nagyon sokba kerülne az nekünk, hogy egy vakvezető kutyát kifizessünk. Úgyhogy, és ő úgy se támogatta ezt, hogy Budapest belvárosában mi kutyát tartsunk, egy pici albérletbe. Úgyhogy, amikor ide kikerültünk, akkor a Pilis Csévi erdésztől, erdész bácsitól, aki fokhagymával gyógyította a helyi asszonyokat, ezt most a Tilos Rádió hallgatóinak ilyen érdekességképpen elmondom. Ő neki volt 2 nagy labradorja, és a Natasa és a Lajos, és az egyik alomból így fennmaradt a Lali. És úgy, hogy ilyen visszadobott kutyakölyök volt, tudjátok, hogy elvitték, de aztán mégse kellett, mert szeleburdi volt, meg ugrálós, meg nem tudom micsoda. És akkor így szóltak nekem, hogy hát itt van ez a Lali kutya, hogy kell, és akkor elhoztam. Egyébként ez egy tök érdekes dolog volt, hogy az első éjszaka, amikor itt aludt, télen hoztuk el Lalit, akkor azt álmodtam, képzeljétek el, hogy a nagy fehér kutya szellem ül az ágyam végébe, és így néz rám ilyen világító szemekkel, kicsit ilyen manga stílusba, képzeljétek ezt el. És egyszerre volt kicsit ilyen félelmetes, de közben azt éreztem, hogy ő így vigyáz rám, és én is így vigyázok rá, és így indult a szövetségünk Lali, valaki most már 12 éves öreg kutya, itt horkol mellettem most éppen, és ővele minden nap 3-szor sétálunk, kora reggel, ebéd előtt, meg délután. A kutyatartás ezért is nagyon jó, mert az embert kiviszi a komfortzónájából, ha esik az eső, fúj a szél, esik a hó, akkor is kimész a kutyáddal sétálni. Hank is Elemér írt erről gyönyörűen, hogy miért jó a kutyával sétálni, miért kell kimenni a kutyával sétálni, miért nem szabad a kutyát sem láncon tartani, sem egy kertbe bezárva tartani, sem egy szobába bezárva tartani. Sokan azt gondolják, hogy ott a kert, az elég a kutyának. A kutya nem szívesen piszkít oda, ahol él. A kutya szeret sétálni. A kutyának egy séta az olyan, mint nekünk egy beszélgetés, vagy egy könyvelolvasása. És Na, így sétáltam a Lalival, és a hegy túloldalán egyszer csak eljutottam Misi bácsiig, aki éppen méhészkedett. Egy öreg, utolsó öreg helyi méhész itt Szentendrén. Misi bácsi már sajnos nem méhészkedik, nagyon öreg, és úgy gondoltam, így nézegettem, éppen 40 éves lettem, vagy én közel voltam már 40-hez, és így elgondoltam, hogyha most ezzel elkezdek foglalkozni, és ha nem vagyok nagyon hülye, akkor 60 éves koromra már egész jó méhész lehetek. És ez milyen jó lesz, hogy én író vagyok, és akkor mellette én nyugdíjas papaként, így elképzeltem magamat Tibi bácsiként, ahogy méhészkedek. Hogy ez így, nekem így összefért ez a kettő. És akkor jó filológusként minden könyvet elolvastam, amit a méhészettel kapcsolatban találtam, és azt láttam, hogy sokkal jobb könyveket írnak, mint például a paprika termesztésről, de méhészek sokkal nagyobb szókincsel, nyelvi műveltséggel és tájékozottsággal rendelkeztek, mint a paprikáról író szerzők, egy kivétel Bálint Endre, és akkor így a Misi bácsi bizalmába férkőztem, egy évig szolgáltam nála ilyen segédként, ami egy nagy próbatétel volt, mert Misi bácsi meg én nagyon távoli világok vagyunk. Ő olyan rádióműsorokat hallgatott, amiket én nem hallgattam volna, és valószínű, hogy soha nem hallott még az Egyenes Labirintusról, de majd, ha ez felkerül, ez a felvétel, elküldöm neki. És ez egy jó tapasztalat volt egyébként, tehát egyrészt kívül volt a buborékomon, a komfortzónámon, nehéz volt, nehéz munka volt, Misi bácsinak akkor voltak gerinc problémái, tehát mindent én raktam, és akkor plusz még olyan elég direkt ember ez a Misi bácsi, hogy így finoman fogalmazzak, tehát úgy izélgetett engem, hogy ezt csináljuk, és akkor egy másik kertész barátomtól kaptunk két méhcsaládot, és akkor úgy elképzeltem, hogy ilyen lépésről lépésre, tégláról téglára, ahogy mostanában mondani szokták, építem fel ezt a méhészetet, de nem így történt, hanem jött a Covid, a járvány, és az egyik legkedvesebb régi-régi barátomnak az édesapja, aki méhész volt, elhunyt ebben a járványban, 16 méh családot hátrahagyva, és ez a barátom azt mondta, hogy vidd el ezeket a méheket, különben elpusztulnak, Tibi. És így hirtelen lett 18 méh családunk, ami így elég mély víz volt így egyik pillanatról a másikra, és nagyon fel kellett kötni a gatyát, most már 29 méh család van, ez egy pici családi méhészetnek számít, és azt, amit a Peti mondott az előbb, hogy a méhészet szaklapba, ott nagyon jó szerkesztők, nagyon okos emberek dolgoznak ott, és sok helyre eljut a méhészet szaklap, azt kell, hogy mondjam, hogy több helyre, mint az Élet és Irodalom például, és ők megszagolták, hogy itt van egy költőíró, aki méhészkedik, és azt mondták, hogy kezdjek el, én adnak egy rovatot, hogy én kezdjek el erről írni. Meg közben én már írtam erről egyébként egy-két verset, egy-két eszét, de hogy akkor innentől kezdve ők adnak nekem egy ilyen kultúrrovatot, írjak, és füzetnek is érte. És én azóta írom ezt a rovatot, tehát nem maradt abba a méhészet-művészet első 18 eszével, amiben én a méhészet kultúrtörténetét írtam meg az őskortól a napjainkig. Utána, amikor ezt befejeztem, megjelent ez a könyv, akkor én folytattam ezt a rovatot, és ott arról írtam az apiterápiáról, vagyis a méhekkel és a méhészeti termékekkel való gyógyításról. Mert úgy fejeztem be ezt az eszékötetet, hogy mi a méhek értelme. Tehát az volt a fő kérdés, hogy miért teremtette a Jóisten a méheket? Miért hozta a természet létre a méheket? És az egyetlen helyes és értelmes és jó válasz erre az, hogy azért, mert egyrészt jó kedvébe, mert tényleg mindennel ellátta őket, hat lábuk van, öt szemük, négy szárnyuk, és mindenük van, és szociális lények a méhek, és rendkívül intelligensek. Szóval azért teremtette őket az Isten, a természet azért hozta őket létre, hogy gyógyítson velük. Egyrészt elvégzik a beporzást, segítenek a természetnek szaporodni, fejlődni, a virágoknak, a gyümölcsöknek, a zöldségeknek,

0: egyébként, ami arról szól, hogy a méheket azért teremtette Allah, hogy gyógyítson. Rengeteg ilyen vonatkozás van különféle szentírásokba, a tudományos irodalomba, tehát ami mind erről szól, hogy hogyan gyógyít, és a magyar népi hagyomány is megőrizte azt, és mindenki tudja, hogyha fáj a torkod, köhögsz, beteg vagy, akkor mézes teát kell. Így áll. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ne a forró mézes teába tegyétek bele a mézet, gyerekek, hanem várjátok meg, amíg már pont tudjátok inni, akkor már ilyen 40 fok alatt van, mert hogyha 40 foknál magasabb hőmérsékletbe rakjátok a mézet, akkor az enzimek meghalnak benne, pont azok az enzimek, amik a leggyógyítóbb hatással vannak ránk.
1: Ezt egy picit tudnád részletezni, Tibor, hogy mik pontosan a gyógyító hatásai a méznek, mert szerintem mindenkinek az jut eszébe, vagy legalábbis nekem a gyulladás csökkentő hatás, de hogy mégis mik, amiket lehet tudni. Milyen anyagok vannak benne, és milyen hatásúak közé?
0: Ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy a polifenolok, az antioxidánsok, és akkor megnyugszunk, hogy tudjuk, hogy polifenol meg antioxidáns, de igazából nem tudjuk, hogy mi az, hogy polifenol meg antioxidáns. De a méz egy koktél valójában, és úgy hat. Tehát nem csak cukrok, a méz nem cukorpótló. A cukor és a méz az így áll egymással szembe, kedves rádióhallgatók, most ezt nem látjátok, ahogy mutatom, de hogy a két mutató ujjam így szembe van egymással, a méz és a cukor folyamatos háborúban van. A cukor a gyarmatosítás, a rabszolgatartáshoz kötődik, a cukor az egy ipari termék, a cukor egy kémia, egy drog. A cukor az olyan, mint a heroin. És ezzel szemben a méz egy természetes anyag, nem is tudsz belőle annyit enni egyébként, hiába a micimackó lehet, hogy tud annyit enni, hogy az sok legyen, és beszorul a nyúl üregébe, a mesekönyvbe, de mi egyébként nem. Tehát, hogy mikor pörgetünk, és a friss, meleg méz jön ki a pörgetőből, akkor van néha, hogy túladagoljuk a mézet, de igazából nem tudsz belőle sokat enni, mint a cukorból, amit ha egy kis savval megküldesz, élelmiszeriparról beszélünk, akkor olyan kólaszerű dolog lesz belőle, és elképesztő mennyiségű cukort meg tudnak etetni, itatni az emberekkel, ami teljesen tönkreteszi a gyomrukat, az agyukat, a bélrendszerüket, meg mindent. És nincs jobb energiaital például, mint a friss akácméz, vagy a tiszta akácméz, egy kis citromlével, hideg vízzel, jól összekeverve, sokkal-sokkal jobb, mint például a ma nagyon népszerű energiaitalok, amik teli vannak olyan kémiával, amit nem akarsz a testedbe berakni. Vagy hogyha ilyet iszol, akkor azt nem értem, hogy miért nem harapsz rá egyből a kipufogóra, az autónál, mert körülbelül azokat a molekulákat rakod be a kis testedbe. Míg mondjuk, gondoljatok bele, hogy a mézet, a méhek azért termelik nektárból, és a saját testük enziméből, ezért csodálatos élelmiszer a méz egyébként, mert egyszerre növényi és állati, hogy túléljék a telet, hogy túléljenek. A túlélés élelmiszere a méz. Amikor Japánban buddhista szerzetesek arra készülnek, hogy átlépnek a Bartóba, és már nem vesznek magukhoz táplálékot, most egy ilyen spirituális történetet mesélek el, akkor már csak mézet esznek. Csak mézet. És szóval a méznek nagyon sokféle hatása van, nagyon sokféle méz van, ez is hozzátartozik. A sűrűbb, sötétebb mézek egyébként több olyan anyagot tartalmaznak, ami egészséges. Tehát mi itt Magyarországon nagyon el vagyunk kényeztetve az akácmézzel, és nagyon népszerű az akácméz, mert könnyen kezelhető, könnyű, nem ilyen markáns íze van, de valójában egészségesebb, jobb azok a sűrű, sötét mézek, azok, amik beikrásodnak hamarabb. És akkor ezt úgy is szokták mondani a népnyelvben, hogy cukrosodnak, de ez hülyeség, így, úgy mondjuk méhészek, hogy ikrásodnak. És hát ezeket kell enni szerintem, nem cukrokat, szóval ezt gondolom erről.
2: És mi a helyzet a méhes házzal? Tehát amikor van egy kis házad, ahol hogy is működik ez? Tehát ahol hallgathatod a méhek zümmögését, és ez valamilyen hatással van az emberrel?
0: Hát nagyon szeretném, hogy egyszer kigyere ide, Peti, Mert szerintem te

0: értékelnéd ezt. Eszembe jut erről az, hogy emlékszel, hogy hol találkoztunk egyszer Jáva szigetén?
1: Hát bizony,
0: Emlékszel?
1: Zöldakartában, nagyon-nagyon régen.
0: Gyönyörű naplemente volt, Sorre, úgy hívják ezt az indonézek, ilyen rózsaszín volt az égbolt, és a szultánságnak volt egy ilyen lerombolt, vagy ilyen romos része, ahol régen a hárem volt, a szultán háreme. És akkor elmentünk oda, hogy megnézzük ezt a naplementét, és ott találkoztunk Petivel, és a találkozásra máig emlékszem, ez milyen jó volt, és milyen jót beszélgettünk ott, és hogy milyen kellemes illatok voltak ott, milyen kellemes fények voltak ott. Emlékszel erre?
1: Persze.
0: Mennyire érzéki volt ez a hely. És ilyesmi egy méhesház is. Szóval gondolj bele, hogy ebben a kis 3x3 méteres méhesházban, amit építettem, és aminek nyilván ihlető forrása volt a Berzsenyi Dániel féle méhesház, amiről Kemény Zsigmond nyomán Hamvas Béla írt. Szóval, hogy ez úgy néz ki, hogy van benne 6 kaptár, amire így rá tudsz feküdni. Tudsz rajta ebéd után szundikálni, vagy reggel meditálni, vagy délután egy bögre teával odaülni. És egy rács elválaszt a méhektől, le vannak takarva a méhek, ha ott vagy benn kinyitod, és akkor a méz, propolisz, méhméreg illatban, ami egy nagyon speciális illatfelhő, ez a kis 3x3-as kis házikó, nagyon gyorsan feltelik el ezzel az illatfelhővel, és ez mind bemegy a tüdődbe. Beszívod jó mélyre. És hát ez neki egész egyedi hatása van. Tehát egyrészt tisztítja a légutakat, például nagyon jó ilyen asztmatikus problémákra, másrészt nagyon megnyugtató, alvászavarra is nagyon jó. Harmadrészt meg egyszerűen ez az igazi gazdagság szerintem.
1: Engem nagyon érdekelne az, hogy amikor, tehát az a kérdés fut bennem, hogy rád, amióta méheid vannak és méhészkedsz, ez visszahatott-e a költészetedre? Te hogyan ítéled meg? Tehát, hogy miként változtat meg? Mert amit elmondasz a méhes házról, meg a méhészetről, abban olyan, mintha lenne egy, az aranyló fények mellett lenne egy lassúság, egy lelassulás is, egy megfigyelés. Tehát, hogy ezeket a parányi lényeket nem lehet kapkodva kezelni. Milyen érdekes, hogyha kapkodva kezeljük, nagyon gyakran csípés lehet a vége, hogy leütöd, le akarod ütni, és a vége egy csípés. Míg ehhez kell a mélyészkedéshez egy lelassultság, egy ritmusfelvétel, és hogy túl azon, hogy te ezt azt mondtad a legelején még a beszélgetésnek, hogy mennyire fontos, hogyha az ember tollforgató, akkor végezzen mellette fizikai munkát, mert nagyon jó balanszba hozza az egyik a másikat. Egy kicsit kiéreztem a gondolatmeneted mögül azt is, hogy ez nem csak egy, tehát hogy is mondjam, ez a részedről inkább egyfajta jó szándékú, jó tanács abban az értelemben, hogy az ember balanszát nagyon elviheti egy irányba, ha csak az elméleti oldalon. Most az elméleti alatt értem, a szövegek környékén marad, és ehhez a fizikai aktivitás az egy jó balansz. És hogy engem nagyon érdekel, hogy neked a méhek az egy milyen balansz, te ezt hogyan éled meg? Mi volt az, amiről már úgy azt tudod mondani, amióta van méhészeted, vagy méhesed, hogy na ezt annak hatására írtad, és nem írtad volna, ha nincsen?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, Peti, és az jut eszembe, most egy gyors kiegészítést tennék ahhoz, hogy félre ne értsenek engem a hallgatók, hogy egyszerre gondolom azt, hogy igen, a szellemi munka mellett jó, ha valamilyen fizikai munka van, hogy a fizikai munka mellett nagyon jó, ha van szellemi jelenlét. Tehát, és nem kötelező, tehát semmi sem kötelező, az embernek a saját harmóniáját vagy egyensúlyát kell megtalálni, és mindannyian mások vagyunk, máshogyan működünk, a saját válaszainkat kell megtalálni. Tehát nekem mondjuk oké, bejött ez a méhes dolog, de valakinek más jön be. Szóval, és persze megjelentek a méhek az írásaimban, vannak verseim is a méhekről, az eszékötetemben is vannak, belerejtettem verseket a méhekről, és hát ez a könyvem, ez a Méhészet Művészete könyvem, ez azért beelőzte a hangosos könyvemet mind eladásokban is, mind pedig abban, hogy ezt lefordították angolra. És ez most így pár egy hónappal ezelőtt jelent meg Angliába angolul, egy amerikai fordító, aki nagyon jól beszél magyarul is, fordította le, és számomra is meglepő volt, hogy ez a könyv ment valahogy így át. Tehát ez nyitott ki egy másfajta irodalmi közegnek a kapuját, mert nagyon más azért a kortárs angol nyelvű világirodalom, az egy másfajta környezet, mint a magyar nyelvű irodalmunk, amiben élünk, és amit elég jól ismerünk közelről, és aminek ugyanúgy megvannak a problémái, nem csak az eladásokban, hanem a diskurzusban is, hogy ez ott így nagyon simán belefér az esszé. Szóval az a fajta esszé, amit én is művelek, ugye az az esszé stílus, amit én írok, az igazából ez az angol száz esszé. Hamvas is ehhez nyúlt, ő is ezt használta, hogy bátran, szabadon bármiről lehet beszélni, de az szóljon valamiről, és szépen meg legyen írva. És mondjuk a francia esszé, ott sokkal fontosabb az, hogy valamilyen történetbe legyen ágyazva, és nagyon irodalmian, nagyon szépen legyen elmondva. A német esszénél az a fontos, hogy a definíciók nagyon pontosan meglegyenek, értsük, hogy miről van szó. Szóval egy Heideggerre gondoljatok, vagy nem tudom, ilyesmire. És jó, nyilván van átmenet, meg írhatnak németek angol stílusú esszét, meg nem tudom, de például az én kedvenc esszé szerzőm az Bill Bryson, nem tudom, hogy ismeritek-e, egy csodálatos könyvet írt az otthonról. Nagyon ajánlom. Soha az angol WC-ről, vagy az ablak kialakulásáról annyira szórakoztató dolgokat, amiket a Bill Bryson írt, nem olvastam, és hogyha a kedves hallgatók még nem olvasták Bill Bryson-t, akkor keressék meg ezt az Otthon című könyvét például, de vannak más nagyon jó könyvei is. Ő ilyen tök szabadon mer beszélni ezekről a dolgokról, és szerintem nagyon hiányzik a magyar irodalmi közbeszédből, hogy bátran, szabadon merjünk szépen beszélni kérdésekről, úgy, hogy közben azért tudományosan is próbáljuk a dolgokat megközelíteni, tehát nem mondunk hülyeségeket, vagy olyan dolgokat, amik nincsenek eléggé megalapozva, nincsenek. Én például jobban hivatkozok, mint a Hamvas. Tehát én odaírom, hogy melyik könyvből idéztem, de nem, nincsenek lábjegyzetek a könyveimben, nincsenek ilyen névmutatók, ami mondjuk egy tudományos szakirodalomnál már lehet, hogy igény lenne rá. Nekem sose volt ilyen becsvágyam, tehát tanítottam egyetemen, meg itt ott ilyen művésztanárként, de én nem akartam ezt. Én azt szerettem volna, hogy mindig megőrizzem az írói integritásomat, és szabadon írhassak és alkothassak.
1: Ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk Vejnesenyei Tibor, költő író méhész, méhész költő író, a zene után jövünk vissza.

0: Ismét itt vagyunk, vendégünk Weiner Sanyai Tibor, költőíró és méhész, és ez itt az Egyenes Labirintus. Szóval sok mindenről volt szó, így a méhek méhészet kapcsán arról is, hogy milyen hatása van a méheknek, milyen a méhes ház, és most arról szeretnélek egy kicsit faggatni, hogy beszélj inkább, vagy beszéljünk arról, illetve beszélj te arról, hogy túl azon, hogy miként hatott rád az irodalom, mik azok az írásaid, amiket a méhek inspiráltak, és hogy oszd meg velünk ezekből, lehet bármi, esszé, költemény, ami a szívedhez közel áll és kedves.
1: Igen, arra gondoltam, hogy nem teljesen válaszoltam erre az előző kérdésedre, ami ezzel kapcsolatos volt, mert elhallgattam egy fontos ilyen magánéleti részt, amit most itt a veletek meg az Egyenes Labirintus hallgatóival megosztok, és szerintem Juditnak ez ismerős is lehet meg szakmába vágó, hogy nem csak a méhek, hanem a költészet, meg az irodalom is gyógyít, vagy gyógyíthat. És azt szoktuk mondani, vagy én azt szoktam mondani, inkább így mondom, hogy a legtöbb költő saját magát próbálja a verseivel meggyógyítani, és akkor válik igazán költészetté, ha az mások számára is ki tud mondani olyanokat, ami gyógyító, vagy legalábbis kerestük azokat a szavakat. Például Szepes Máriát én ismerhettem személyesen, ez nagyon nagy élmény volt, és akkor egyszer megkérdeztem tőle, hogy jó, de Mária néni, mire valók a költők? Nem túl, tehát hogy ez nem teljesen önzetlen kérdés volt a részemről, és ő azt mondta, hogy a költők arra valók, hogy elmondják azt, amit még saját maguknak sem mondanának el, vagy hinnének el az emberek. És valahogy így fogalmazott, most nem pontosan idéztem, de a lényeg, hogy a költészet az sokszor gyógyít. Például, amikor édesanyám meghalt, akkor írtam egy nagy csomó anyaverset, ami erről a gyászról szólt, és nem tudtam, hogy ez jó vagy nem jó, azt tudtam, hogy ezeket a verseket meg kell írni, és amikor a temetése volt, felolvastam ezekből a párat. Több ezer ember volt ott, anyukám óvónő volt kis településeken, kis elhanyagolt falvakban, és akkor így odajöttek emberek, és mondták, hogy amikor az ő anyukájuk meghalt, ők is ezt érezték. És amikor ez az egész méhezés elkezdődött, most térek vissza arra, amit Peti kérdeztél, hogy akkor tört ki ez a járvány. És akkor zárult be minden. És nekem előjött egy olyan problémám, amiről azt hittem, hogy már többször meghaladtam. Mert mindenki, aki kicsit érzékeny, küzd így bizonyos dolgokkal, így én is küzdök bizonyos dolgokkal. És volt egy olyan például, hogy egyszer szétverték a fejemet Szegeden a Dugonics téren, és utána poszttraumatikus stresszem lett. Elmentem egy neurológus professzorhoz, aki foglalkozott velem, és akinek gulácsi festmény lógott a falán, képzeljétek el, csak mondom. Szóval ő azt találta mondani, ez a mondat nagyon erős mondat volt, hogy kedves Tibor, ő rendkívül érzékeny, ez abban, amivel maga foglalkozik az irodalom, ez előny, sajnos minden más esetben hátrány. És hát ez a mondat azóta is kísért, így is mondhatnám, és amikor a járvány kitört, akkor azok a ilyen lelki problémáim, amik korábban is voltak, azok így nagyon felerősödtek. Erről fogok most egy verset felolvasni, ami közvetlen azelőtt íródott, amikor elkezdtem írni így a méhekről mélyebben. Közben már méheztem. Ezt azt hiszem a pszichológia, de Judit kijavít, hogyha tévedek, ha rosszul fogalmazok, ilyen pánikbetegségnek hívja, vagy pánikrohamnak hívja, ezt a verset, úgy hívja az a címe, hogy Fekete lyuk, ezt a legutóbbi verses kötetemből olvasom fel, aminek ilyen szürke címlapja van, és az a címe, hogy Ugar. És nyilván Adira is utal ez az ugar, meg ennek a műveletlen földnek a megművelésére, arra, hogy Magyarországon sok mindent csinálhatunk, de műveltség nélkül semmit nem ér ez az egész hely, ahol vagyunk. mind belső megművelésről van szó, mind pedig arról, hogy a Földet és a körülöttünk lévő dolgokat is művelnünk kell. Szóval fekete lyuk, oké? Jöhet?
0: Jöhet.
1: Utána kérek a Judittól egy pszichológiai jellemzést.
2: Ezt nem fogsz kapni, de reagálok majd.
1: Jó, köszönöm. Tehát álmomban a földön egy fekete lyuk keletkezett. Próbáltam betömni, de bármit is dobtam bele, könnyedén elnyelte. Félő volt, hogy beszippant mindent és mindenkit, aki él, és látható és láthatatlan lény. Rajtam kívül pedig nem volt ott senki és semmi, ami megállítsa. Betömje ezt a félelmetes fekete lyukat. Végül már nem maradt tárgy a közelemben, amit belehajíthattam volna, ezért két csupasz tenyeremmel próbáltam befogni azt a kozmikus éjséget. És ekkor láttam, hogy ujjaim megnyúlnak, versekké válnak, és elkezdtem terjedni az esemény horizont felé, és mindennél erőteljesebben húzott magával a fekete lyuk gravitációs ereje. Ami ha a fényt elnyeli, akkor engem is könnyedén elemészt. Ekkor látni véltem valamennyi múltbéni énem, állandó jelenem és az összes lehetséges jövőim is egyetlen pillanatba összesűrűsödve. Bevallom, rettegtem, hogy az esemény horizonton túl nincs se fény, se élet, és elvesztek mindent, amiről azt hiszem én voltam, vagyok és lehetek még. Megszűnik a honnan hová, és elpárolog az idő. Még csak halálnak sem hívhatom, hiszen a fekete lyukon átlépve nincs mi meghalljon már, s valami mégis átélte mindezt, amiről azt hiszem legbévül, hogy én magam vagyok, s önnön erejéből át vagy vissza húzta magát a tűfokám. Újra szobájában volt, újra tárgyai közt. Újra ott volt előtte a fekete lyuk, amely egyre kisebb és kisebb lett. Ő volt ott, az a másik, aki én vagyok. Úgy érzem, átkeltem egy kozmikus résen. Túl voltam a haláltól való rettegésen. Nem féltem, és mégis éltem, mert a kozmosz nem csak kívül volt, hanem bennem. Végül, mikor eltűnt a fekete lyuk, felébredtem. Szentendre 2020. július 3-a. Mit gondolsz, Judit?
2: Hú, hát én sűrűn jegyzeteltem, nagyon tetszik egyébként a vers. És most nem mondod el a pánikbetegség történetét, akkor nekem az lett volna az első, hogy szerintem olyasmit írtál meg, ami sokunkban volt akkor. Ez pedig a legalapvetőbb egzisztenciális szorongás, aminek ez a fekete lyuk, vagy nagyon sokszor az álmainkban megjelenik, nem csak a lyuk, hanem a szakadékba zuhanás, vagy a kútba zuhanás. És ez mindig az álmainkban is, mert hogy ez egy álomszerű vers, mindig ahhoz kötődik, hogy az értelmet keressük az életünkben. Tehát, hogy azon túl, hogy most nyilván az az időszak sokakban, akik, főleg akik érzékenyebbek voltak, felerősíthetett olyan érzékenységet, amit te is mondtál, hogy szerintem itt nagyon, nagyon alapvetően erről is van szó, vagy hogyha most a te elmeséléseden túlolvastam volna ezt a szöveget, ez lett volna az első asszociációm, hogy ez egy ilyen nagyon alapvető egzisztenciális szorongásról szól, és hogy valami olyanról, ami mindannyiunkat érint, ez az értelemkeresés. És egy picit úgy vissza is kapcsolódnék az indító szöveghez, amit először említettél, a hamvas szöveget a méhes bent, mert hogy ha azt elkezdjük olvasni, az is pont erről szól, hogy az értelmes élet, a normális élet, normális embernek lenni, az mit jelent?
1: Hát igen.
2: Igen.
1: És még hozzátenném azt, hogy ez az egzisztenciális szorongás bennem akkor úgy is megjelent, hogy nagyon idős nagyszüleink vannak, akik el is hunytak ebben a járványban, meg is igazából úgy haltak meg, nagyon méltatlan körülmények között, ezt hozzá kell tennem, hogy nem tudtunk elbúcsúzni tőlük, nem tudtuk fogni a kezüket, és úgy még több mint 40 000 magyar ember úgy halt meg a járványban, hogy igazából nem lettek normálisan meggyászolva, nem lett nekik egy emlékmű állítva, nem lett nekik tisztelet megadva, és én ezen nagyon összetörtem igazából, tehát hogy ez engem nagyon megviselt, mind lelkileg, mind fizikailag, és a méhekkel való foglalkozás pont azt eredményezte, hogy rákényszerített arra, hogy itt viszont az életről van szó, és hogyha nem foglalkozok velük, akkor ezek a méhek ugyanúgy meghalnak. És hogy az életért küzdeni kell, iszonyatosan küzdeni kell az életért, nem csak a saját életünkért, hanem a többiek életéért is. Úgyhogy plusz még ehhez hozzátenném, amikor kitört például az ukrán-orosz háború, az szintén én ehhez az időszakhoz kapcsolom olyan értelemben, hogy akkor már itt voltak a méhek, ugye ez február végén tört ki, és képzeljétek el, van egy moszkvai költőnő barátnőm, aki nagyon régóta nagyon jó barátom, Anasztázia Veksina, kiváló orosz költőnő, és itt volt nálam. Itt borozgattunk, ültünk, beszélgettünk, ő a lengyel irodalom avatott fordítója oroszra, az orosz irodalmat fordítja lengyelre, és mindig azon dolgozott, hogy az oroszok és a lengyelek előbb-utóbb majd megértik egymást, és nem egymás ellenségeinek fogják tekinteni egymást. Hát ettől soha nem kerültünk távolabb, mint most, és aznap már felvonultak az oroszok, az orosz-ukrán határnál, és másnap ment haza Budapestről. És akkor kérdeztem tőle, hogy de Anasztázia, szerinted ez most meg fog történni? És mondta, hogy ő nem tudja, de reméli, hogy nem. És aztán azóta is csak néha-néha tudtunk váltani egy-egy üzenetet, amikor éppen nincs letiltva az orosz Facebook, meg amikor éppen nem, hát ő is tudja, meg én is tudom, hogy a mi levelezésünket azt nézik, lehallgatják, vagy hogy mondjam ezt. És a másnap, amikor ő visszament, és kitört ez a háború, 6 mély családom pusztult el egymás után. 6 mély családom. És iszonyú volt. Tehát amikor egy mély család elpusztul, akkor több tízezer méhet söpörsz ki, több tízezer halottat söpörsz ki, egy város pusztulott el, értitek? És az is elképesztően megviselt lelkileg, meg fizikailag, és így úgy éreztem, hogy így nem tudok táprálni belőle, tehát, hogy így ez egy kudarc volt, egy teljes kudarc, és jó, a kis naív költő elkezdett méhészkedni, aztán belerohant a pofonba, tudod, a valóságba, és így nem tudtam eldönteni, hogy ezek miért történnek ezek a dolgok, hogy azért, mert kitört a háború, vagy azért, mert valamit nagyon rosszul csináltam, vagy valami betegség volt, vagy kártevő, vagy ilyesmi, és kerestem mindenféle magyarázatokat. Most már ilyen komplexen látom ezeket a dolgokat, tehát nagyon szigorúan belementem mind a biológiába, mind a rovartamba, mind mindenbe belementem, és az az igazság, hogy a méhek ugyanúgy, ahogy tükrözik azt vissza, hogy például, ha valamelyik szomszédom lepermetezi a gyümölcsösét, akkor nekem utána hetekig mászkáló méheim vannak. Több ezer mászkáló méhem, amik hazarepülnek, de a többiek érzik rajtuk a vegyszer szagát, és nem engedik be a kaptárba őket. Ezért ott a kaptárak előtt már elpusztulnak. És ugyanígy érzik a méhek azt is, hogy te milyen hangulatban vagy, hogy te a méhész, aki közvetlenül érzéki jelenléteddel belenyúlsz a kaptárukba, a testükbe. Az a testük, ott van a gyomruk, ott van a méhük, ott születnek a pete, lárva, báb, oda petézik az anya, ott születnek meg a többi méhek. Ha neked nem tiszta a kezed, nem mosol a kezed, mielőtt méhészkedsz, ugye Semmelweis Ignác országában ezt tudni kéne, vagy rossz hangulatban vagy, vagy ahogy a Peti mondta, türelmetlen vagy a méhekkel, akkor persze, hogy megszúrnak. Én ezért szoktam sokszor kesztyű nélkül méhészkedni, mert azonnal visszajeleznek a méhek, de persze Misi bácsi ezt máshogyan fogta fel, ő azt mondta, hogy a méhek azok egy alapvetően női közeg, kinyitott, szúrnak, rossz kedvük van, nem akarják, hogy tapogasd őket, csukd vissza, Tibikém. ők ezt így látták az öregek. Ez is egy érvényes megközelítés. Én úgy látom, hogy Például van egy méhész barátom, aki lelki krízisbe volt, szerelmi krízisbe, és elpusztult az összes méhe. És akkor, vagy van az a történet, amit megírtam a méhészet művészetébe, az elmondani a méheknek hagyomány, amikor a méhész meghal, akkor sokszor elpusztulnak utána a méhek is. És éppen ezért a méhész családjának el kellett mondania, hogy meghalt a méhész, apátok halott, és akkor most én leszek az apátok. Én ugyanígy elmondtam a barátom apukájának a méheinek, hogy most én leszek az apátok. És ez igazából sok mindenről szól. Egyrészt arról, hogy beszélünk, tehát gazdái vagyunk az állatainknak, beszélünk az állatokhoz, közösséget vállalunk velük, gondoskodunk róluk. Másrészt értelmes lényeknek feltétele, érző lényeknek feltételezzük őket, ami ők másolyan értelmesek, másolyan éreznek, mint mi emberek, de ők is éreznek, ők is értelmesek. Szerintem a méhek sokszor értelmesebbek, mint az emberek, de ez egy másik kérdés, meg a kutyák is. De szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos rész ebben. És aztán meg ugye az is van benne, hogyha elmondja valaki a méheknek, hogy meghalt a gazdájuk, akkor ő utána felvállalja azokat a méheket. Magyarul tudja gondozni őket, és gondozni kell őket, mert a méhek félig domestikált állatok. Tehát például a kutyák teljesen domestikált állatok, magunkhoz szelídítettük őket, a méhek ennek a domestikálási folyamatnak, a mézelő méhek, az Apis mellifera, az a felénél tart körülbelül. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy mi emberek ezt miért csináljuk, sok minden miatt csináljuk, nem csak a méz miatt. Szerintem ennek van ilyen spirituális jelentőség, és a következő vers az erről szólna. Ja, hát Peti,
0: Hát, de még mennyire?
1: te vagy a főnök. Kedves hallgatók, akkor a következő vers az a Méhész első méhe című vers, amit, tehát az előző vers az 2020. július 3-án született a fekete lyuk, ez pedig október 8-án 2020-ban. Ma megfogtam az egyik méhecskémet. Azt hiszem, ő lehetett az első. Az első, aki csupasz tenyerembe vettem. Az első a méhesben. Az első saját kis méhecském életemben. Apró rezegő lény, a nap hírnöke, virágok barátnője, csodás vegán. Egész életével életet teremt, s ma tenyerembe vettem-e rajlélek töredéket, és ő kőkörösen táncolni kezdett. Eltáncolta a napfényt, az őszi aranyló mezőket, a kertemet, és a kertemben a méhest, és a méhesben kettőnket. A kaptárt belülről, a télire betöltött lépeket, a virágport, a fiasítást, és azt, hogy az anyával vajon mi a helyzet. Tánccal énekelt, és énekkel táncolt ez a kis méh, és amikor visszatettem óvatosan a kaptár kapujához, még megfordult, s a fejemet körberepülve zümmögte nekem, ó méhész, nem én éneklek, ó méhész, nem én táncolok, ó méhész, ő az, a kozmosz, ami énekelve táncol, és táncolva énekel, ó méhész, ezt el soha ne feledd.
0: Tényleg volt ilyen? Most így kíváncsi vagyok az ősélményre, amiből ez született.
1: Persze, hogy volt. Persze, persze. Minden vers igaz, amit írok. Te is tudod, Peti. Irodalomban nem hazudunk. Legfeljebb nem teljesen úgy történt. De persze, ez igaz. Az egy nagyon fontos része volt a dolognak, amikor megtanultam őket megérinteni, anélkül, hogy megszúrnának. És erre mondja egy kiváló szociológus barátnőm, a Básti Ágnes, akinek az írásait mindenkinek ajánlom a figyelmébe, aki hallgatja ezt a műsort. Ő is sokat írt a Covidról, meg a testről, meg erről az egészről, hogy mi történt szociológiailag az emberekkel. és ő fogalmazta meg azt, amikor ezt a verset így felolvastam neki egyszer, hogy igazából neked érzéki kapcsolatod lett a mélyekkel, és hogy itt volt egy ilyen gátszakadás, amikor elkezdtem nem félni tőlük, hanem így megbízni bennük. Ez a bizalom, ez erről van szó igazából.
2: Igen, nekem is az első, ami eszembe jutott, ahogy olvastad, hogy egy intim kapcsolat jött létre közted és a méhek között. És az volt benne szerintem nagyon szép, hogy ebben a kapcsolatban, mintha kinyílt volna a szabadság. Tehát pont ahogy említetted, hogy ez a két időszak, hát ugye a COVID, meg aztán a háború kitörése, hogy nyilván mind a kettő előhozott pszichológiailag egy olyan érzést, hogy nem vagyunk urai az életünknek, vagy hogy kicsúszott a kezünkből a kontroll, és nem csak az értelemkeresés, hanem a szabadság elvesztése lehet egy alapélmény. És kicsit most az jutott eszembe erről a versről, hogy a méhekkel való találkozás, vagy az ő világukkal való összeérés ennek az intim találkozása, ez valahogy mégis kinyitotta számodra valamit, ami egyfajta kiszabadulás vagy szabadság. És ez csak azért jutott eszembe, mert én emlékszem rá, hogy sokan hasonlóan oldották meg, nem a méhekkel, hanem például túrázással, vagy valami olyannal, ahol azt érezték, hogy szabadon lehet lenni, kint lehet lenni a természetben, normálisnak lehet lenni, visszatérni a normalitáshoz valahogy.
1: Hát igen, mondjuk ez egy jó lenne, ha ezt a gyakorlatot folytatnák,
2: Igen.
1: és sétálnának az emberek, meg a természettel kapcsolatban lennének folyamatosan. Én úgy érzem, hogy azért valami változás történt, tehát mind a COVID, mind a háború azért rámutatott arra, hogy egy földgolyón vagyunk, és hogy ebből tök mindegy, hogy indonéznak születtél, vagy magyarnak. Ebben így mindannyian benne vagyunk ebbe a történetbe. Én még visszatérnék egy pillanatra az indonéz találkozásunkhoz, Peti, mert kihasználom az alkalmat, hogy beszélgetünk, és eszembe jutott az, hogy miért is mentem én igazából Indonéziába háromszor vissza, és hogy ez mind kötődik ide, a méhekhez is, meg az egész projekthez, amit csinálok, vagy nem is tudom, hogy projektnek lehet ezt nevezni. Szóval, hogy ott Indonéziában én a kavi költészettel foglalkoztam, ami a újjávai költészet volt, ami igazából ugye ilyen szanszkrit meg páli főneveket használva újjávai nyelven íródott költészet volt, és az a költészet teremtette meg azt a gondolati struktúrát, amiből aztán a Borobudur, a világ legnagyobb buddhista emlékműve, meg Prambanan, meg a vajang, meg ezek a nagyon komoly dolgok és gyönyörű művészeti dolgok onnan kiemelkedtek, és amely hagyomány szerintem még ma is a krízisekkel és válságokkal teli Indonéziában is tetten érhető és érzékelhető talán. Ebben bízok, hogy igen. Majd Peti elmondja, hogy ő erről mit gondol, mert ő jobban tájékozott, én már régebben jártam Indonéziába, de én ezt kerestem. És azért, mert ez a kavi, ez az volt, hogy úgy a költők akkoriban, körülbelül amikor mi honfoglaló zsidit játszottunk, bocsánat, tehát így 1000 évvel ezelőtt, így úgy gondolták, hogy a költészet az jóga. És a jóga gyakorlása a költészet, és az a cél benne, hogy elérjük a langőt, így hívták, az extázist. Egy ilyen extatikus állapotot, amiben egyé válhatunk a kozmosszal, egyé válhatunk a teremtéssel, és az énünk, az egónk az így lebomlik benne. Ez nagyon hasonlít a szufihoz, vagy a keresztény misztika unióhoz, tehát ezekhez a dolgokhoz, és ők elég komoly eposzokat írtak ebben a témában, főleg a Mahabharata meg a Ramayanához kapcsolódva. És rám ez nagyon nagy hatással volt így fiatal költőként, szóval, hogy elképzelni azt, hogy a költészet az lehet jóga, hogy egy vers olyan, mint egy ászana sor, amit végigcsinálsz, és hogy lehet az, hogyha én írok egy verset, és te gondolatilag végigmész abban a struktúrában, akkor az olyan, mintha együtt jógáznánk. És hogy nagyon fontos a légzés abban a versben, tehát hogy hol vannak a sóhajok, hol vannak a szünetek, nem tudom, ezek a dolgok, és ez nagy hatással volt rám, és megrendítő volt azt látnom egyébként, ami a mai Indonéziával történik például, tehát hogy ami Jakartában, nem tudom, a szeméttelepek, vagy a nyomornegyedek, ahogy például küzd a fiatal generáció Indonéziában a korrupt ilyen idősebb generációval, hogy értelmes országban élhessenek. Ez szerintem Peti is megerősítheti, hány ilyen tüntetés volt az elmúlt időszakban.
0: Hát most olvasján, igen, tavaly volt egy nagy hullám ennek valóban, amikor minden igaz, akkor halára tapostak ilyen rendőrtankkal, vagy rendőri ilyen rohamautóval halára tapostak egy ételfutárt, és ez tüntetés hullámot indított el, pont erről volt szó, hogy igen, hogy a fiatal generáció szeretne egy normális országot magának, de a lélegzés, amit mondasz, az nagyon, a levegő, a lélegzés, az nagyon, nekem nagyon most nagyon betalált, és az is ragadtam el a szót, mert hogy olyan, mintha méhek, költészet, méhek, lélegzés, hogy ez ott van, hogy a szárnyak rezgése, hogy az egész az olyan, mint egy valami nagy közös lélegzés.
1: Hát igen. Ezt csak megerősíteni tudom, cáfolni nem. Meg azt is, hogy nem csak az indonéz fiatalok érezték szerintem azt, hogy normális országba szeretnének élni, hanem én úgy érzem, hogy az egész bolygón van egy ilyen érzés. Bár én magam 45 évesen valószínűleg a középgenerációhoz tartozom, de amennyire látom Magyarországon is, meg Amerikában is, az emberek igenis szeretnének normálisan élni, és a lényeges dolgokkal foglalkozni. Például azzal, hogy mi lesz a méhekkel, vagy hogy mentsük meg a bolygót, lehet ilyen élhető környezet, és normális rádióműsorok, mint az Egyenes Labirintus.
0: Vagyan ez a végszó. Igen, kedves hallgatók, ez volt már az Egyenes Labirintus. A beszélgetésünket az adás előtt vettük fel online. Vendégünk volt Vernyesenyi Tibor. Most már úgy kezdem, hogy méhész költőíró és szerkesztő. Találkozunk veletek 2 hét múlva. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Márhogy...
1: Hajrá, Tilos Rádió! Hajrá!
2: Köszönjük, hogy itt voltál, Tibor!
0: Sziasztok!

Budapestről.

Smiling at me, asking the same thing. We all blame. We all need.